0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Június 10-én, szerda reggel, az év 161. napján. Ébredjenek velünk ma is, és ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban. Mindjárt zenével folytatjuk, aztán majd persze lesznek friss és hasznos információk is. Remélem, hogy kellemesen pihentek, aztán újult erővel tudunk neki indulni ennek az új napnak, amely egyébként Margit napja, és a népi kalendáriumban Retkes Margitként került be, és ezt a jelzőt azért kapta, mert hogyha esik az eső ezen a Margit napon, akkor a legjobb a retket elvetni, mert alkalmas lesz rá az időjárás. A káposzta és a lenvetési ideje is ilyenkor van, írja a népi kalendárium a mai nappal kapcsolatban. Hát lent nem nagyon szoktunk már vetni káposztát, viszont igen, retket meg ugye annál inkább. Úgyhogy ha gondolják, akkor ja persze ez kell az, hogy essen az eső. Hogyha megnézzük az előrejelzést, egyelőre nincsen nagyon csapadék, bár itt vidékünkön legalábbis, bár tőlünk keletebbre, észak-keletebbre előfordul. Itt Szlovénia területén is mondjuk a Kredaricáról jelentenek csapadékot, de például Mariborból is, és lesz majd eső vidékünkön is, igaz majd csak az esti órákban, de lehet próbálkozni a retek vetésével, illetve akkor jó reggelt mindenkinek, és jó munkát, hogyha azzal telik a mai napjuk, meg jó pihenést, hogyha szabad napjuk van. Rádiózzanak velünk így 6 perccel fél 6 után is, nem sokára az orvos meteorológiai jelentést nézzük meg, nem túl kecsegtető, teszem hozzá gyorsan zárójelben, aztán 6 órakor majd bővebb információkban szólunk az időjárásról, a biometeorológiáról és az utakról is. Zenével folytatjuk, a hangtechnikus pedig Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Jó reggelt mindenkinek!

Ez volt a fekete vonat felvétele, 5 óra 1 perckor kelt a nap a mai napon, viszont felhős az ég felettünk, és változóan felhős, borongós időre készülhetünk, sőt, szélsőséges dolgokra lehet számítani, ezt írják az egészségkalauzban. Szerdán már az egész országot érintő hidegfrontra kell készülni, hirtelen változhat a humán meteorológiai, orvos meteorológiai helyzet a késő délutáni óráktól. Nyugat felől érkezik egyébként a front, lassan halad majd kelet felé a front előtt. Tőlünk keletebbre még egészen erős kánikulára lehet számítani. Itt vidékünkön már nem ez lesz a helyzet, hiszen felhős az ég felettünk. A napsütéssel érintett területeken viszont komoly megterhelés lehet, szívpanaszok, rosszulétek fordulhatnak elő. Nyugatabbra, tehát itt vidékünkön is, a hidegfrontban határozott hidegfronti panaszok jelentkezhetnek majd, úgy mint kiugró vérnyomás értékek. A sztrókok, infarktusok növekvő veszélye, erős mellkasi panaszok jelenhetnek meg, és a görcsös folyamatok erősödése várható. A hatások fokozatosan haladnak tehát majd kelet felé. Sajnos, azt írják, az El Niño erősödésével egyre inkább erősödnek a meteogyógyászati terhelések is. Késő délutántól nyugat felől érkezik tehát majd a hidegfront, a kültéri programoknak addig még lehet esélyt adni, aztán már záporok, zivatarok jönnek, erős szél kíséretében, ezt írják, úgyhogy tényleg romlani fog a helyzet, felhőszakadás, nagyobb szemű jég is előfordulhat majd, úgyhogy ha gondolják, amit elpakolnának az útjából, azt tegyék meg mi hamarabb. Bár ha megnézzük a szlovén előrejelzést, akkor napközben, bár megnövekszik a felhőzet, előfordulhat csapadék, de komolyabb dologra majd este 11-től lehet számítani, illetve a hajnali órákban lesz komolyabb szélerősödés és akár jelentősebb mennyiségű csapadék egy-egy zivatarnak vagy felhőszakadásnak köszönhetően. Bízunk benne, hogy gyorsan átrobog majd felettünk, aztán nem okoz túl nagy károkat, menjen inkább odébb. 14 fok körüli a hőmérséklet most odakint egyébként, úgyhogy egészen friss meg kellemes a hőmérséklet. Napközben pedig akár 25 fokot is mérhetünk, de erről majd szólunk 6 órakor bővebben. Most zenékkel folytatjuk tovább, mindjárt 5:45 lesz, és nem sokára a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük fel.

9 percen 6 óra előtt köszöntjük az ünneplőket. Június 10-e van Margit napja. A szlovén naptárban Marjeta névnap szerepel, és ez a női név a görög eredetű latin Margaréta név megváltozott, megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A Gréta a Margaréta névnek több nyelvben meglévő beceneve, ők is ma ünnepelnek. Aztán itt van még Bács, Bacsó, Bardó, Dia, Diana vagy Diana, Gitta, Gitka, Margita, Margitka, aztán Margó és Peggy névnap is szerepel a mai kalendáriumban. Június 10-e van, az ünneplőket is köszöntjük, a születésnapjukat, ünneplőket persze, és minden jót kívánunk nekik, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Jön még egy kis zene, 8 perc múlva lesz 6 óra, akkor jövünk a friss információkkal.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt mindenkinek, szerda reggel 6 óra van, egyelőre nyugodt az időjárásunk, de érkezik majd egy front, szólunk erről is a következő percekben. Jelenleg változóan felhős az ég az ország felett, és egy-két helyről már jelentenek csapadékot. Itt vidékünkön 14 fok a hőmérséklet, ennyit jelentenek Muraszombatból is. Mariborból esőt jelentettek nemrég, és 15 fokot. A főváros környékén 19 fok van, Koperben úgy szintén, és a Kredaricán 6 fokot mértek legutóbb, onnan is csapadékot jelentenek. A nap folytatásában pedig változékony, többnyire sok helyen felhős időre kell számítani. Helyi csapadék, záporok, zivatarok előfordulhatnak egyelőre gyakrabban Szlovénia északnyugati részén. A délebbi tájakon még naposabb időre lehet készülni, ott megközelíti a 30 fokot a hőmérséklet, máshogy 20-25 fokra készülhetünk majd. Este felé aztán majd folyamatosan jön a hidegfront közelebb hozzánk és beborítja az egész ország területét. Tehát ma este is éjszaka lehet csapadékra, akár helyenként záporokra, zivatarokra számítani, megerősödő északi szél kíséretében. A legalacsonyabb reggeli értékek holnap 8 és 13 fok között alakulnak. Holnap felhős időre készülhetünk eleinte, aztán napközben szakadozik majd fel a felhőzet. Holnap napközben olyan 18-25 fokra lehet készülni. Hullámot vett felettünk a front, ezt érezni lehet majd Magyarországon is, több helyen eleinte hosszabb, rövidebb napos időszakok még lehetnek, illetve napközben is már megnövekedhet helyenként a gomoly felhőzet egyes tájakról, a Duna vonalából jelentenek csapadékot jelenleg. Napközben elszórtan, de elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, aztán az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé számíthatunk a kialakulására, melyek a Dunántúlon rendszerbe is rendeződhetnek, felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket, megélénkül a szél, helyenként erős viharos széllökések is lehetnek, zivatarok környezetében természetesen. Egyelőre narancsfokú riasztást adtak ki, de hogyha durvul a helyzet, akár piros riasztás is lehet majd az ivatarok miatt. 15 fokot mértek legutóbb Lenti környékén, Zalaegerszegen, Szentgotthárdon és Szombathelyen is, Nagykanizsáról 16 fokot jelentenek, Budapestről pedig 18-at, olyan 22-25 fokra lehet készülni ma délután. Aztán holnapra virradóra. A front lassan vonul majd kelet felé, és ott okoz több felé esőt, záport, zivatart, nyugat felől pedig kevesebb helyen fordulhat elő csapadék, írják. Többfelé felszakadozik majd a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. Sokfelé erős lesz majd az északnyugati szél. Mindenütt visszaesik a hőmérséklet csütörtökre, 20-27 fokot mérhetünk csupán a legmelegebb órákban. Aztán pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, 22-27 fokkal. Elszórtan ezen a napon is lehet egyébként csapadék, sőt, szombaton is napos gomoly felhős időre kell készülni. Ismét erősödik a pollen terhelés, az allergiások erre készüljenek, illetve hát klasszikus kettős fronti helyzet terheli az arra érzékenyek szervezetét, hiszen itt van egy hideg front közel hozzánk, előtte még meleg fronti hatások érvényesülhetnek, aztán a hideg frontiak is itt lesznek már, úgyhogy általában véve erősebb terheléssel jár ez az időjárás. Előfordulhat például, hogy semmihez nincs kedvük, ez is hát nem csak amúgy a munkára, meg a hétközi időszakra, tehát a szerdára fogható, hanem akár az időjárásra is. Előfordulhatnak görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák, az érzékenyebbeknél erősebb tünetek jelentkezhetnek, úgyhogy hogyha tehetik, akkor pihenjenek majd minél többet. A front megérkezte előtt egyébként már több órával érezhetik a frontérzékenyek, hogy valami baj van, úgyhogy nekik nem jó a közérzetük ilyenkor, hát kitartást kívánunk nekik, mást nem nagyon tudunk.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyelőre elszórtan fordul elő csapadék az országban, az érintett területeken természetesen vizes utakon folyik a forgalom. Vezessenek mindenütt körültekintően. Már most is vannak torlódások a Steyr autópályán Körtinától Ljubljana felé, aztán a ljubljanai északi elkerülő úton szintén torlódás van, és a Steyr autópályán a Jászovnik alagút előtt a főváros irányába torlódik a forgalom. Vidékünkön egyelőre fennakadásról nem jelentettek, balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek. Hat óra öt perc van, a bővebb, illetve a frissebb információkat hallgathatták meg az iménti percekben. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és a próza után most akkor zenékre hangolunk át, tartsanak velünk önök is.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Megpróbálunk ma is egy kicsit beszélgetni, hogyha minden összejön technikailag. Apropó technika, éppen ez lesz a téma így ma reggel, a technikai fejlődés, amely exponenciális ütemben alakítja át a mindennapjainkat, a gazdaságot, a társadalmat, és tényleg mindenütt ott vannak már körülöttünk ezek a szerkezetek. Hát akkor felvetve a témát, mi is lesz a téma?
1: Hát üdvözlöm először is a hallgatókat. Remélem, hogy egy nap tetszett, amit reggel így alkottunk, így gyorsából.
0: Igen.
1: És remélem, hogy jól lehet hallani, mert így kívülről most a keverőpulttól próbálkozok beszélni.
0: Jó, én hallak. Majd elbeszélget.
1: Majd a hallgatók visszaírnak, hogyha lehet hallani az egészet.
0: Szóval technika.
1: Igen. Mondjuk rá valamikor el se lehetett volna képzelni, úgy mondom 20-30 évvel, hogy telefonos GPS, vagy ez a navigációs rendszer az autóban. Jó van, lehet, hogy voltak országok, ahol ez már megvoltak, de gondolom, hogy itt a környékünk biztosan, nem?
0: Igen, tehát most arról beszélünk, amikor nekünk így hétköznapi embereknek is az életünkben megjelenik valami.
1: Igen.
0: Mert azért évtizedekkel korábban már vannak ilyen fejlesztések, tehát azt tudjuk, hogy jóval
1: igen,
0: előttünk
1: járnak. Ami a mindennapi embereknek, úgy mondom, hogy olcsó pénzért elérhető.
0: Igen.
1: Cuccokról volna szó. Mondjuk rá manapság egy okostelefon szerintem lehet, hogy elképzelhetetlen lenne, de valamikor nem volt okostelefon, főleg a GPS használatában. Valamikor volt az a nagy térkép.
0: Igen, mennyivel jó volt, meg a kompassz.
1: Igen, és szerintem a GPS lehet, hogy persze, hogy jobb, mert bárhova elvezet.
0: Egyeseket olyan helyekre, hova nem is kéne.
1: Hát nem is kéne, de az utcában pontosan oda annak a házához, hogyha éppen úgy adódik, akkor el is vezet, de valamikor ilyen nem volt, még minden utca le se volt nevezve, főleg persze. A városoknak az utcái. És emlékszek, hogy így még gyerekkorunkban mentünk a tengerre, és akkor anyám volt a GPS a térképpel, és akkor a jobbra-balra az normális, a előre, mármint igyenesen előre, az a fönek.
0: A fönek, igen. Mennyi fönek?
1: Ja.
0: Ez a jó vicc, az ott fordulj föl. Bocsánat.
1: Ja, és a menjél fönek. Ez talán így örökre bennem marad, és apám tényleg fönek ment, de jobbra, mert a parton jobbra fönek ment.
0: Hallgatott a GPS-re, igen.
1: És akkor anyám megmondta, hová mész, megmondtam, hogy fönek ment. Miért erre van a part?
0: Jaj, de jó, igen. Na, ezek olyan jó kis történetek,
1: igen,
0: jó?
1: Igen, meg volt olyan, hogy valamelyik, azt hiszem, hogy Pák-szigetén volt, az, hogy ott is így közben, hát anyám is fáradt volt már, hát most azt mondom, a Pák-szigetére oda lehet jutni hát 5 órán belül, valamikor ez olyan 8-9, vagy még több.
0: Igen.
1: Mert autópálya csak Zágráb, Karlovac között volt. Onnantól tovább még tisztán más irányba kellett menni, nem az autópályán, és akkor az volt, hogy épp, hogy közben elbokolta a GPS, és akkor na most erre.
0: Materia low.
1: Ja, és akkor nem az volt, hogy jobbra-balra, hanem erre, meg arra, és akkor egy mindig szükebb út, mindig szükebb, és akkor egy tejcsarnokba vezetett a tengerpart helyett a sziget közepébe.
0: Jó, oké.
1: Okay. De gondolom, hogy menjen egy kis zenét, és akkor folytatjuk
0: ezt a hasonló témát. Persze, és várjuk a visszajelzéseket.

0: A technikai fejlődésről beszélgetünk Lebár Teodorral itt a reggeli műsor részben, és persze várjuk az önök hozzászólásait, illetve visszajelzéseit is, írjanak nekünk nyugodtan. Említettük már itt a GPS-t, meg a térképeket, meg a telefonokat, a modern telefonokat. Régen mennyi kell gyűjteni rá, hogy vettél egy telefont, vagy valaki, milyen nagy dolog volt, hogy lett egy telefonja, most meg gyakorlatilag már utána dobják, úgyhogy már mindenkinek van, és telefon csak egy dolog, amibe szűrődött, vagy szivárgott az életünkbe. No, de mivel folytassuk tovább, technikai fejlődés?
1: Hát azt mondod, hogy hozzádobják, ténylegesen úgy volt, mint valamikor régebben voltak olyan vetti mosóport, és akkor benn volt egy garóra.
0: Igen, most hozzáadják a mosógépet.
1: igen, mondjuk rá lehet, hogy vannak karórák, amik most így kirakatba ránézel az árára, és ezért egy tényleges mosógépet kapsz, de most, hogy a mosóporban lehet, hogy már egy telefont.
0: Igen, ja, igen, lehet. Múltkor volt egy reklám a tévében, hogy kávékapszulát árultak. Kapszulát. Ha megveszed a kapszulát, adnak egy kávéfőzőt hozzá.
1: Na, hát szerintem...
0: Érdekes elgondolás.
1: Igen, igen. Még a GPS-hez annyit vissza szeretnék térni az előbbi témához, hogy manapság, mivel nem kell figyelned, nagyjából semmit, csak így bekerekített vizuális fokba, és akkor nem is figyeled a tájat, nem is nézed, hogy hova mész, és abszolút nem figyeled, hogy mi történik körülötted, mert csak a GPS-re hallgatsz, hogy a A-tól a B-ig elveszed.
0: Igen.
1: És akkor ténylegesen lehet, hogy megcsinálta 300-600 kilométer, de nem látta semmit.
0: Igen.
1: Valamikor még azért muszáj volt látni, hogyha valahol el akartál jutni.
0: Igen, hát ezt hozta az, hogy most nem 6 óra alatt érsz el oda, hanem majdnem fele annyi idő alatt ott vagy.
1: Mondjuk rá a sógorasszony, amik és egyikében mentek tengerre, beért a GPS-be, hogy Privlákát, Horvátországban 5-6 ilyen falu van.
0: Tényleg?
1: Kettő van a tengerparton, 4 meg itten...
0: Komolyan?
1: Bosznia-Szerbia fele van.
0: Igen.
1: És 3 óra autózás után a sogorom kérdezett, hogy még nincsenek itt az alagutak. Mert aki arra már járt, tudható, hogy van 2 ilyen 5-6 kilométeres alagút, de már annak kellene lenni. De a síkság így, mondom, még hegy sincs semmi, és akkor így Bosznia fele vezette őket, mert ő csak beírta, hogy Privláka, de nem nézte, hogy melyik megye.
0: Ez de jó.
1: És akkor plusz 350 kilométer.
0: Na látod, lehet azért nézelődni, hogy ha rossz fele, nem mindegy, hogy hova mész Velencébe, Olaszországba vagy Magyarországra.
1: Igen, igen.
0: Igen.
1: Mert jó. Itt is pantó, meg ott is van víz.
0: Igen, igen. Aztán jó meglepődsz. Na jó, ez még a jobbik eset, hogyha valahova elvezet olyan helyre, ami. De azért lehet hallani.
1: A másik dolog az, hogy szerintem a modern, hát a 20 évvel, meg 30 évvel visszamenőleg, az, hogy manapság nem viszi valahová a pénztárcát, az nem is olyan nagy gond, mert ha a mobilod van, ott rajt van a kártya, rajt van, tudsz fizetni. Szerinted?
0: Te szerinted ez jó?
1: Hát nem jó, mert itt jönnek az a másik oldala, hogy lehet, hogy így előbb elfogy a pénzed, de úgy, hogy nem is tudsz róla, hogy a hackerek leveszik előbb.
0: Hát meg ez olyan, hogy elveszíted, és semmit nincs.
1: Mármint a mobilodat?
0: Igen. Tehát akkor semmit nincsen.
1: Ja, hát...
0: Nem, na, én nem használok mobilos fizetést, sőt, most már olyan van, hogy valaki az órájával fizet.
1: Hát elvileg igen, ez az okos telefon, okos óra össze vannak kötve, de van olyan eset is, hogy hiába van pénzed, nem tudsz vele fizetni, csak kártyával. És hogyha nincs kártyád, akkor megint porul járt, úgyhogy egyik oldala se.
0: Egyik se jó. Ja. Mindenhogyan lekorlátoznak bennünket, pedig aztán akkora nagy szabadság, meg akkora nagy fejlődés.
1: Mondjuk rá, apám az nagyon, azt mondta, a pénz az pénz. Azt meg lehet fogni, akkor tudod, mennyi van. Amikor elfogyott, akkor nincs több.
0: Én is valahogy így gondolkodom.
1: A kártyán az nem... addig nem veszed észre, még egyszer írja, hogy most meg ténylegesen nincs.
0: Persze, hát az mögött csak számok vannak gyakorlatilag.
1: Igen, de ő is járt úgy, hogy egy vizsgálatra ment, és a parkoló oránál nem tudott készpénzzel fizetni, hiába volt neki papírpénz, meg
0: apró pénz is.
1: Apró pénz is, nem tudod fizetni, vagy kártyával, vagy telefonban okos kütyűre.
0: Néha úgy elgondolkodom, hogyha mondjuk nagyszüleim visszajönnének és körülnéznének, hát nem találnák föl magukat ebbe a világba.
1: Hát biztos, hogy nem.
0: És lehet, hogy majd mi is így járunk egyébként.
1: Hát valószínű.
0: Úgyhogy már ugye talán tegnap már említettük, hogy ugye mi megtanultuk, meg még a szüleink is megtanulják ezeket a kütyüket használni. A gyerekeink meg már beleszülettek.
1: Igen, hát de mondjuk én ismerek egy-két idősebb, 80 plusz éveset, hogy jobbul ért a telefonhoz, meg a ilyesmi, mind ilyen. Pedig ő se számítógépen jött fel, gondolom. Hogy...
0: De szerintem a ritka kivétel. Ők vannak kevesebben.
1: Most nem azt mondtam, hogy sokan vannak, de vannak. Úgyhogy...
0: Ez jó, amikor a Facebookra mondjuk egy településnek az oldalára kiírnak valamit, hogy ez meg az fog a településen történni. Akkor szokta anyukám feltenni a kérdést, de hát ezt a nem tudom ki, az idősebb állampolgárok vagy a lakók, a nyugdíjasoknak nagyon kevés százaléka nézi. És akkor azért van az, hogy utólag tudnak meg valamit a faluval kapcsolatban. Na, jó, igen.
1: Hát persze, mert manapság mondjuk egy falu rendezvényen, vagy egy falu napon is az van, hogy lehet, hogy digitálisan száz helyen ki van a többfajta Facebooktól, Instagram, akár melyik ilyen
0: közösségi
1: oldalon. Igen. És akkor de az egyszerű ember lehet, hogy nem nézi, vagy hogyha azt nem folyamatosan te nem figyeled, akkor neked ki se dobja se a Facebook, se a Instagram, se másik dolog, és nem tudnak róla. Valamikor még volt a kisdobos a faluba, vagy kisbíró, vagy akárhogy is mondták a faluba, és akkor itt egy nappal, vagy két nappal, vagy aznap délelőtt körülment a faluba, kidobolta, hogy ez meg ez fog történni.
0: Javasoljuk, hogy vezessék be. Lesz egy új állás mindenkinek, vagy valakinek. Tehát minden faluba valakinek lesz egy állása. Jó, egy kicsit zenéljünk, aztán lesz majd terepjárónk is, aztán még visszatérhetünk a témára.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, a reggeli terepjáró következik. Az eredmények nem csupán a tehetségnek köszönhetők, hanem a sok tanulásnak, fegyelemnek és felelősségtudatnak is. Fogalmazott köszöntőjében Magyar János, Lendvakösség polgármestere, a legkiválóbb általános iskolai tanulók részére szervezett fogadáson. Tegnap délelőtt a Városháza előtt a polgármester és az alpolgármester azokat a végzősöket fogadta, akik 9 éven át kitűnőek voltak, valamint a Lendvai Zeneiskola azon növendékeit, akik tanulmányaik során kiváló eredményeket értek el. Szőke Krisztina összefoglalója.
2: Egy hála és büszkeség számunkra, hogy egyesek törekedtek a szabad idejükben is, hogy tudást szerezzenek, és ez, hogy gondolom, büszkeség városunkra, környezetünkre, persze a szüleiknek, és persze a tanítóknak is, és szerintem ez jogos, hogy ilyen lépést teszünk, és egy szerény, de jelképes ajándékkal járulunk ahhoz, hogy emlékezzenek erre a pillanatra.
3: Hangsúlyozta Magyar János polgármester. A városfő az alpolgármesterrel fogadta és gratulált a legszorgalmasabb és kimagasló eredményeket elérő tanulóknak. Polgármesteri 5-ös emlékplakettet, belépőket és egy kiadványt a Lendvai Zeneiskola 12 növendéke, valamint 25 általános iskolás vehetett át. A díjazott tanulók közül először azok szólalnak meg, akik 9 évig kitűnők voltak. Pörsel Szofia, a Göntérházi iskola végzőse.
4: Büszke vagyok magamra, hogy ennyit elértem, hogy kitűnő voltam ennyi években. Sokat kellett ezért tanulnom. Most megyek a Lendvai gimnáziumba, azután pedig szeretnék jogot tanulni.
3: Gályás Krabán, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9. A osztályát látogatja.
5: Mindenképpen sok erőfeszítésembe került az, hogy ilyen eredményt érjek el. Mindig tudtam, hogy a saját jövőmért tanulok, ezért igyekeztem. Gimnáziumba iratkoztam a lendvai kétnyelvű középiskolába. Később pedig Ljubljanába indulok tovább tanulni, állatorvos szeretnék lenni.
6: Én Bazsika Anna vagyok, 7. vagyok az általános iskolában, és most a zeneiskolában a 6. osztályt fejeztem be.
3: Milyen volt ez a 6 év, amit a zeneiskolában töltöttél?
6: Szerintem nagyon élvezetés volt, bár a versenyeknél stressz is volt, meg hasonló dolgok is, de úgy teljesen élveztem ezt a 6 évet.
3: A kimagasló eredményeket elérő tanulóknak mi is gratulálunk, és további sikereket kívánunk az életútjukon.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Szőke Krisztina összeállítását hallották.

0: 6 perc múlt el fél hét, reggeli témánk pedig a technikai fejlődés, és Lebár Teodorral beszélgetünk, önök is elmondhatják, illetve megírhatják véleményüket nekünk. Várjuk a visszajelzéseket természetesen, és akkor beszélgettünk már több mindenről, mivel folytassuk tovább?
1: Hát érdekes manapság, ahogy ugyanúgy az okostelefon rajt van az összes zenei világ, ott a YouTube, a
0: Kinek mit?
1: Most én csak ez jutott eszembe, de mindegy. Valamikor nem volt ilyen, volt Walkman.
0: Volt
1: Walkmaned?
0: Igen, volt, persze. Nem tudom milyen, talán Sony? Olyan, nem tudom, na mindegy, de volt, igen.
1: És melyik volt az a zene, amit úgy rozsdásra hallgattál?
0: Hú, ez egy jó kérdés, nem tudom. Nem tudom, nagyon sok mindent hallgattunk, de például lemezre emlékszem, az első lemezünk az volt egyszerre kettő, egy Republic lemez volt az első, amit megvettünk, meg egy Phil Collins. Na, te biztos emlékszel a zenékre.
1: Hát nekünk lemezjátszó nem volt, hanem a kazetta az nagyon érdekes, szóval a kazettás Walkman.
0: Igen.
1: És tudom, hogy nagyon vigyáztunk rá.
0: Igen.
1: Az nem, hogy véletlen leesik. Igen. És ott abban az volt a jó, annak idején megtanultuk a zeneszámokat. Úgy mondom kívülről, mert nem az volt, hogy 5 másodpercet beleszhagadta az egyikben, még 10-et a másikba, és akkor így folytatta. Szóval azt mondom, manapság 5 percben 1000 zeneszámba belehagadsz.
0: Igen.
1: Valamikor nem, az nem tehetted, hogy max, tudom, hogy az ilyen volt, mert nem olyan volt, hogy volt, még előre nem is lehetett tekerni, csak hátra. Úgy volt rajt.
0: De jó.
1: Fölvételezni lehetett vele. Volt, szóval a Red Play gomb, meg volt a vissza, meg a pauza.
0: Ennyi,
1: hogy
0: igen.
1: Vissza lehetett csak tekerni a zeneszámot. Úgyhogy az volt, hogy akkor, hogyha úgy van, akkor még egyszer meg kellett hallgatni.
0: Ha rossz volt, akkor is meg kellett, mert igen. Előre nem tudtad tekerni, de ha jó volt, akkor visszatekerhetted és meghallgattad többször. Ez jó. Jó, kitalálták, igen.
1: Úgyhogy érdekes volt meg ezeket az összeállításokat még összekerültek egy kazettára.
0: Ezeket te úgy felvételezted egyenként?
1: Igen, de az tartott manapság 1 percben, még van 1000 zeneszám, rajt van egy USB-n, vagy pendrive, vagy akármilyen platformon.
0: Hallgattuk a rádiót, mikor jön az a szám, gyorsan elindítani.
1: Igen, és akkor imádkoztunk, hogy a műsorvezető ne beszéljen bele.
0: Ja, úgy, mint mi, mennyit beszélünk, ugye? Hallgattunk egy kis zenét?
1: Hát hallgassunk.
0: Jó.
2: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat,

0: Na ez volt a Budapest Bár egy felvétele itt az MMR-en szerda reggel, 6:35 lesz. Jó reggelt mindenkinek! Jött közben rendőrségi jelentés, Ljutomer környékén lesz a darma előre bejelentetten, de másott is ott lehetnek, vezessenek óvatosan. Beszélgetünk itt a technikai fejlődésről, meg közben eszembe jutott egy-két kazetta, amiket hallgattunk, meg az a kép, amit felszoktak tenni a különböző közösségi oldalakra, tudod, a kazetta, meg a ceruza mellette, igen, hogy akinek nem volt, az nem tudja, hogy ez mire való.
1: Igen. Igen, igen.
0: No, technikai fejlődés.
1: Technikai fejlődés. Mit szólsz erre a mesterséges intelligenciára?
0: Jó. Darásfészekben nyúltál.
1: Darásfészekben, tudom. De volt erről egy hasonló film. A Terminátor.
0: Ó, igen.
1: 84-ben jelent meg.
0: Igen.
1: És ottan mutatta be, hogy 97-ben egy atomháború kezdetével átveszi a mesterség és intelligencia a világuralmat, és akkor a robotok átveszik. Hát lehet, hogy nem annyira drasztikusan, meg olyan gyorsan indult, ahogyan 84-ben így megjósolták, de van benne valami.
0: Lehet, hogy e felé haladunk?
1: Lehet.
0: Ahogy
1: csak
0: lehet...
1: kicsit megkésve.
0: Igen, meg ahogy lehet látni tényleg, hogy milyen robotok vannak, már némelyik úgy néz ki, hogy nem is mondod meg, hogy robot.
1: Igen.
0: Tehát egyszerűen csak ezt az arcrészt leemelik, akkor látod, hogy robot van mögötte. Úgyhogy ez nekem annyira nagyon durva. Ja.
1: Mondjuk rá nagyon sok mindent meg lehet. Manapság egy robottal, épp úgy, mint most én meg te elbeszélgetünk, ugyanazt a mesterséges intelligencia meg tudja csinálni.
0: De mi szükség van rá most őszintén?
1: Hát, hogy lehűljönnek az emberek talán arra.
0: Hát arra nagyon jó. Tehát oké, elérte a célját, köszönjük szépen, hagyjuk a csodával, ne törődjünk vele. Én nem használom egyébként.
1: Na de gondolom, ti is néztétek anna a filmet, a Terminátort.
0: Terminátor nagyon jó az első rész.
1: Ja, még a második is talán még a szakemberek mondják, hogy a második sokkal jobb sikeredett, meg több pénzt kaptak belőle.
0: Nyilván, meg azért persze máshogy tudták már megvalósítani. Az tényleg nagyon jó film. Amíg csak úgy belegondolunk, hogyha kitalált történetnek vesszük, akkor oké. Okay.
1: Hát,
0: de ha ezt felé haladunk, akkor az nagyon nem jó.
1: A témát lehet, hogy nem is annyira kitalált, hogy
0: nem zörög a haraszt?
1: Ja. Lehet, hogy eljön csak még nem azok a dátumok, mert ott az van az esetben, hogy 2029-ből jött, küldik vissza az embereket, mármint a Terminátort, és akkor a második részben a két Terminátort ugyanabban az évből küldik vissza.
0: Te nagyon Terminátor szakértő vagy, igen.
1: Hát tudok olvasni csak.
0: Jó, rendben.
1: Na de úgy magában az egész történet, hogy lehet, hogy egy 10-20 évet.
0: De most ebbe is mi az, ami... Én szeretem a Terminátor filmeket, na megmondom őszintén. Tehát tényleg az első egy-két rész, az nagyon jó. Meg még van egy, aztán egy, ami meg nagyon nem tetszik. De mi benne a jó az, hogy végül is az ember mellé odaáll a gép. Tehát nekem az tetszik benne, az a vonulat, hogy,
1: igen, az
0: hogy
1: az
0: vigyázz rá.
1: Az utolsó része volt.
0: Hogy vigyázz rá és segíti, és akkor a gonoszokat legyőzik. Persze ez az, ami nekem tetszik benne. Mondjuk ez több filmben is benne van, de ha most már így a Terminátort említettük. De ha meg ezeket a kitalált, vagy ilyen furcsa filmeket, vagy katasztrófa filmeket akár a 2012 ugrott be, azt is láttuk.
1: Hát az meg a Deep Impact, meg a satöbbi, ahol
0: a... Deep Impact, igen. Ezek mind ilyen katasztrófa filmek, igen.
1: És a végén mégis valami csak lehet, hogy jóra fordul.
0: Igen.
1: De ez lehet, hogy az van, hogy újra-újra azokat a hibákat az emberiség elköveti, hogy...
0: Igen. És akkor nem tanulunk semmiből.
1: Hát a dinók azok fennmaradtak 260 millió évig, az emberek szerintem addig nem fogunk,
0: ugye? Azt a mindenit, és bennünket nem egy meteor csap majd el, hanem mi magunkat elintézzük.
1: Igen.
0: Itt házon belül. Na jó, zene!

0: Charlie felvétele szólt az imént 8 perc múlva, 7 órakor pedig már a hírek jönnek itt az MMR-en. A ma reggeli műsor részben Lebár Teodorral a technikai fejlődésről beszélgettünk, és még akkor egy kis záró gondolat, hajrá!
1: Hát szerinted ez jó, hogy ennyire fejlődünk?
0: Nem.
1: Nem biztos,
0: nem,
1: mert
0: tudom. Hogyha
1: anno a kereket se találták volna ki, akkor még most is kockás kerekekkel tolnánk a taricskát, nem tudom.
0: Jó, de szerintem azért egy applikáció, meg a kerékfeltalálás az azért nem ugyanaz.
1: Lehet, hogy most másképp nézünk rája, de lehet, hogy majd 100-200 év múlva, hogyha még lesz emberiség, az még másképp gondol vissza, hogy minden jó, hogy ezt a mesterséges intelligenciát kitalálták, vagy nem tudom, lett internet, vagy lett gazetta, vagy nem tudom.
0: Az ember valahogy amibe szocializálódik, amibe felnő, azt úgy könnyebben tudja befogadni és elfogadni. Most, hogy idősödik az ember, és annyira gyorsan fejlődik minden, hogy nehezebben is fogadjuk be és alkalmazkodunk hozzá, és talán ezért van bennünk egyfajta ilyen ellenállás.
1: Lehet, hogy nekünk meg neked nem tetszik, de a gyerekeinknek még
0: persze.
1: Még lehet, hogy ezt se tudják, ha ez minden jó. Hogy
0: igen, persze.
1: Ez nélkül ezt se tudják képzelni.
0: Igen.
1: A nagy vicc volt az eszembe, de közben egy mondjuk rá egy ember azt mondta, hogy tehát csak két dolog aggassza az egész világon, azt mondja, ki volt az az ember, aki kitalálta az munkát.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen, az megvan.
1: Az az első, legnagyobb gondja, a második, még nagyobb gondja, azt mondja, a többiek még nem verték agyon.
0: Igen, jó, ezt nagyon rá lehet húzni a mai világra is, jól van. Na hát, technikai fejlődés, nem váltottuk meg a világot, de egy jót beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, hogy újra beszélhettem veled.
0: Jól van, folytassuk egy kis zenével, 5 perc múlva megjönnek a hírek.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány holnap tárgyalja a Horvátországgal és Magyarországgal közös schengeni belső határon történő ideiglenes ellenőrzés megszüntetéséről szóló javaslatot, közölte a belügyminisztérium az EU migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása előtt. Mint kifejtették, a rendőrség az államhatáron az ellenőrzés egy más formáját fogja alkalmazni a megfigyelés elvégzésére, miközben egyúttal segít javítani a forgalom áramlásán, a már amúgy is zsúfolt utakon. A múlt héten az Európai Bizottság felszólított 9 schengeni tagállamot, amelyek ideiglenes ellenőrzést vezetnek be az belső határokon, hogy fokozatosan szüntessék meg azt. A felszólított országok között van Szlovénia, Olaszország és Ausztria is. Szlovénia 2023. októberre óta vezette be az ellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon, és a közelmúltban további 6 hónappal, idén december 21-éig meghosszabbította azt. A javasolt napirend szerint az alkotmánybírák ma első alkalommal tárgyalják az idei parlamenti választások eredménye elleni fellebbezést, konkrétan a kérelmező által az országgyűlési képviselők mandátumait kifogásolt fellebbezést. Amint az az alkotmánybíróság honlapján is olvasható, több mint 30 fellebbezéssel árasztották el a március 22-én lezajlott országgyűlési választásokkal kapcsolatban. Ezek közé tartoznak többek között a választási eredmények és a képviselői mandátumok megerősítése elleni fellebbezések, az alkotmány 43. cikke szerinti szabad választásokhoz való jog állítólagos megsértése miatti fellebbezések, valamint a választások megsemmisítésére irányuló kezdeményezések, a választások előtti kampány alkotmányosságának és jogszerűségének értékelésére irányuló kezdeményezések, valamint egy olyan fellebbezés, amelyben a kérelmező egy külföldi szervezet választási folyamatra gyakorolt esetleges kormány ellenes befolyásának értékelését indítványozza. Folytatódik ma a Magyar Országgyűlés munkája, ahol várhatóan több részlet is kiderülhet az uniós források felszabadításához kapcsolódó korrupció ellenes reformcsomagról, a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, valamint az alaptörvény tervezet módosításai is sorra kerülhetnek. A parlament már a hét elején felfüggesztette a devizahitelesekkel szembeni végrehajtásokat a helyzet felülvizsgálatának idejére, és egyhangulag megszavazta a képviselői fizetések jelentős csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök szerint még ma benyújtaná a kormány azt a nagy korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelynek elfogadásától a kabinet az uniós források felszabadítását is várja. A csomag része lenne az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele és a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is. Sport. A Nemzetek Ligájában 6. alkalommal kezdi ma szereplését a szlovén férfi röplabda válogatott. Az első ellenfél a vendéglátó Kína lesz, időnk szerint 10 óra 30 perckor kezdődik az összecsapás. A torna folytatásában Lengyelország Kuba és Japán vár Fabio Soli védenceire.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé túlnyomóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban északnyugaton. Napos idő az ország déli részén várható. A tenger melléken átmenetileg megélénkül a jugó. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr-pálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Lukovice előtt a főváros felé, a tenger melléki sztrádán pedig Postojna és Vrhnika előtt Ljubljana irányában.
3: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilm Lendván. A Lepkék útja Szent Lászlón. Katya Ferenc fiatal lendvai fuvola művész vizsgakoncertje. A Vinoárt képzőművészeti alkotótábor Dobronakon. Az Iskola Pad című rovatban a Jókai Hak című interaktív tantermi előadás. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.se címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Queen Bee után kalendárium 7 óra 23 perckor. 1829-ben volt az első, azóta legendássá vált Oxford-Cambridge evezős verseny. Aztán 1898-ban a spanyol-amerikai háborúban amerikai tengerész gyalogosok elfoglalják a Guantanamo-i öböl partvidékét és támaszpontként használják a kubai és puertorikói spanyol erők elleni hadműveletekben. Elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István 1918-ban. 1943-ban Bíró László szabadalmaztatta a golyóstollat, ez lett a bírópen. Aztán e nap szülötte volt Apáczai Csere János erdélyi magyar filozófus, természettudós, pedagógus és szakíró, Szabó Dezső magyar író, Kafka Margit magyar író, költő, Judy Garland amerikai színésznő, filmszínésznő és énekes, szintén e nap szülötte volt, 1922-ben született. Hát talán legismertebb szerepe volt az Óza csodák csodája. Aztán megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó és filmproducer, Márkusz László, Kossuth Díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, Ernyei Béla színész és író, Csákányi Eszter színésznő, Elizabeth Hurley angol színésznő, Knézi Jenő műsorvezető, sportriporter, kommentátor és volt kosárlabdázó, Lili Sobieski amerikai színésznő szintén e nap szülötte. Aztán elhunyt André-Marie Ampère, francia fizikus, az elektromágnesesség jelentős kutatója és egyben az Ampère névadója, Lechnerödön magyar műépítész, az Iparművészeti Múzeum tervezője, Antoni Gaudi, katalán építész, Spencer Tracy, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, Adolf Cukor, magyar származású producer, és Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes is e napon hunyt el, őket említjük meg. Az ügyészség napja van ma Magyarországon, ennyit a kalendáriumból, jönnek az említett zenészek, és aztán nem sokára 7:30-kor jövünk a friss információkkal.
1: Place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.

0: Köszöntöm a hallgatókat, 7:30 után következzenek a friss információk. Változóan felhős az ég felettünk, úgy tűnik egyre inkább a felhők vannak túlsúlyban. 17 fokot közelíti a hőmérséklet itt vidékünkön. Muraszombatból 16 fokot jelentenek, Mariborból úgy szintén. 18 fok van a főváros környékén, 21 fokot mérnek a tenger melléken, és 6 fokot mértek legutóbb a Kredaricán. Ott egyébként esik az eső. Ma változékony, kezdetben többnyire sokfelé felhős időre készülhetünk. Helyi csapadék, részben záporok, zivatarok is előfordulhatnak, gyakrabban szlovéniai északnyugati részén, de aztán majd estére hozzánk is megérkezik a front. Emiatt figyelmeztetést adtak ki ma este, és az éjszaka első felében hevesebb, illetve erősebb zivatarok is kialakulhatnak, záporokkal, erős széllökésekkel, akár jégesővel. Ami a hőmérsékletet illeti, a délebbi tájakon megközelítik a 30 fokot, egyébként pedig vidékünkön 20-25 fokra van kilátás. Aztán, ahogy említettem, este és éjszaka, északról, nyugatról fokozatosan a záporok, zivatarok beborítják Szlovénia egész területét, megerősödik majd az északi szél, és holnap reggel 8-13 fok közé hűl le a levegő. Holnap eleinte felhős időre készülhetünk majd, egyes helyeken még további csapadékra is kell számítani, aztán napközben szakadozottabb lesz majd a felhőzet. Egy front van itt felettünk, amely úgy mondják, hogy hullámot vet fölöttünk, és ez okozza ezt az időjárást. Magyarország szerte is hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, de többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elszórtan, eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő csapadék, aztán az esti óráktól nyugat-észak-nyugat felől is egyre több felé kell számítani. Ezeknek a kialakulására a Dunántúlon rendszerbe rendeződnek majd az ivatarok. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Bízunk benne, hogy nem lesz. 16 fokot mutatnak a hőmérők lentiben, Zalaegerszeg környékén és Szentgotthárdon, 15 fok van Szombathelyen, 17 fok Nagykanizsán és 19 fok a fővárosban. Délután 22-25 fokra készülhetünk majd. Aztán csütörtökre virradóan, ugye a front már itt lesz felettünk, és éjszaka lesz csapadék, de lassan majd vonul ez a front, persze kelet felé, és ott okoz esőzést. Vidékünkön megkezdődik talán a felhőzet felszakadozása is. A hőmérséklet viszont mindenütt visszaesik, 20-27 fokra van kilátás csütörtökön. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre készülhetünk, 22-27 fokkal. Szombaton is napos, gomoly felhős idő körvonalazódik. Ismét felerősödik a pollen terhelés, erre készüljenek az allergiások. Az érkező front hullámot vet felettünk, hidegfront, illetve kettős fronti hatásra is készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás is előfordulhat, illetve keringési problémák. A szél megélénkül, ezek környezetében kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak az ott élők. Ingerlékenység, nyugtalanság fordulhat elő. Ezt mind-mind a front okozza, úgyhogy legyenek kitartóak. Reméljük, hogy hamar továbbáll. Ennyit az orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az országban elszórtan már előfordul csapadék, az érintett területeken vizes utakon folyik a forgalom, itt vidékünkön egyelőre még nem esik, de lóg az esőlába. Baleset történt, mégpedig a Szent Jakab-Ljubljana regionális úton, és emiatt egy sávot le kellett zárni, a forgalom egy irányba, illetve egy sávon felváltva folyik, torlódik a forgalom. Egyébként a reggeli csúcsforgalom miatt a városközpontok felé torlódások alakulnak ki, a főváros felé gyakorlatilag minden irányból áll a kocsisor. Gépjármű meghibásodás történt a Stájera autópályán a Locsica alagút előtt Ljubljana felé, illetve a tengermelléki autópályán Gáberk és Szenozsecse között is le kellett zárni egy sávot. Úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán Koper központja előtt Izola irányába. Vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek. Radarra Jutomer környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést és jó utat! Öt perccel múlt el 7:30, a friss információkat követően pedig zenével folytatjuk. Június 10-e van, szerda reggel. Jó reggelt mindenkinek!

3.48 van, ma van a kézműves világnap, ezt még nem említettük a mai napon. 2024-ben a kézművesek világtanácsa felkarolta a kézműves tevékenységet, összefogta és megszervezte a kézműves világnap megünneplését, és ezt június 10-én ünnepeljük. 1964-ben a perzsa kézművesek indították el a kézművesek megünneplését, abban a régióban nagy népszerűségnek örvendett, ezért később elkezdték használni ezt az elnevezést, azonban csak később vált világméretűvé. A kézművesség az a folyamat, amelynek során különféle többnyire természetes anyagokból hagyományosan kézi erővel és kreativitással hoznak létre használati eszközöket, akár szerszámokat, dísztárgyakat, ruházati termékeket. A hagyományos kézművesség szerves részét képezi a fenntartató fejlődésnek, hozzájárulnak a különböző országok kultúrájához, művészetéhez és gazdaságához. A mesterségek évszázadok óta léteznek, biztosítva az emberek számára az élethez szükséges termékeket. Például a 14. századi középkori Párizsban mintegy 300 műhely működött, ahol több mint 5000 kézműves dolgozott. A kézművesség titkait a családon belül generációról generációra adták tovább, akár csak a kézi gyártás és a kreativitás egyedi technológiáit. Az embereket gyakran a foglalkozásuk alapján nevezték el, így lett a takács, a kovács vagy a fazekas vezetéknév. Aztán a különböző országok különböző módon ünneplik meg ezt a napot, kézműves kiállításokat szerveznek, kurzusokat tartanak kézművesek részvételével, népi kézműves vásárokat nyitnak, előadásokat tartanak a hagyományos technikák újjáélesztéséről, és különféle rendezvényeket szerveznek erre az alkalomra. A kézművesség nagyon változatos, és a régió kulturális hagyományaitól függ. A leggyakoribbak közé tartozik a fazekasság, a fonás, a horgolás, a kötés, a gyöngyhűzés, a hímzés, a szövés, a fafaragás, a gyertyaöntés, a bőrdíszművesség, vagy éppen a kovácsmesterség. A kézművesség továbbra is fontos szerepet játszik, ötvözi a hagyományt és az innovációt. Manapság is számtalan kisvállalkozás alapja az egyedi kézzel készített tárgyak készítése, amely elősegíti a különböző népek kulturális örökségének megőrzését. Egyre többen igénylik egyébként ezeket a kézműves termékeket, mert a tevékenység sokkal kevesebb káros lábnyomot hagy a bolygónkon. Védelmezzük ezeket a mesterségeket, amelyek megtestesítik örökségünk szívét és lelkét, összekötnek minket a gyökereinkkel, és így megőrizzük a sokszínűséget. Ennyit akkor ezzel a nappal, jeles nappal, világnappal, a kézműves világnappal kapcsolatban. Közben meg itt áskálnak mellettünk, úgyhogy ha néha úgy hallják, hogy mozog a föld, az azért van, mert ásnak itt a parkolóban a hátunk mögött, úgyhogy reméljük, hogy nagyobb gond ennek, vagy ezt leszámítva nem fog majd történni, mint hogy néha némi gépmorgást hallanak be a hallgatók a rádió műsorba. 3 perccel múlt el, 3.48 a kalendáriumba pillantottunk még egy picit bele, most a folytatásban pedig zenével folytatjuk. 8 órakor jönnek majd a következő hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Torész hírszerkesztőt hallják. A választópolgárok mától aláírásukkal támogathatják a parlamenti választásokról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírását. A népszavazás kezdeményezői július 14-ig 40 ezer aláírást gyűjthetnek össze. A kezdeményezők bejelentették, hogy a népszavazási kezdeményezéssel meg akarják akadályozni a politikai rendőrség újbóli bevezetését Szlovéniában. A népszavazási kezdeményezést az emberi jogok védelmével foglalkozó bizottság korábbi tagjai kezdeményezték és írták alá, amelyet 38 évvel ezelőtt hoztak létre. A törvénymódosítás megszünteti annak lehetőségét, hogy a vizsgálat alá vont személyek az Alkotmánybírósághoz fordulhassanak, a jogellenesen létrehozott bizottságok vagy azok jogellenes határozatai ellen. A kezdeményezők szerint a módosítás tehát megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely jelenleg megakadályozza a parlamenti vizsgálatok politikai visszaéléseit. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága ma rövidített eljárás keretében állást foglal a helyi választásokról szóló törvény módosítására irányuló javaslatról. Az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica párt képviselői azt javasolják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok többi ne rendelkezzenek szavazati joggal a helyhatósági választásokon. Az ellenzék már korábban is kifejezte ellenállását a javaslattal szemben. A Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel és bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező külföldiek mostantól a települési tanács tagjaira és a polgármesterre is szavazati joggal rendelkeznek. A javaslat szerint elveszítenék ennek jogát. A parlament törvényhozási és jogi szolgálat alkotmányosan megkérdőjelezhetőnek tartja a javasolt megoldást. A javaslattevők rámutattak, hogy az új szabályozást 2024-ben a következmények megfelelő elemzése nélkül fogadták el. A magyar kormány átfogó törvénycsomagot nyújtott be, amellyel az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogállamisági és korrupció ellenes vállalásokat kívánja teljesíteni. A javaslat gyökeresen átalakítja a vagyonnyilatkozati rendszert, jelentősen bővíti a nyilatkozattételre kötelezettek körét, és az integritás hatóságot teszi az ellenőrzés központi szereplőjévé. A mulasztás vagy a hamis nyilatkozat akár szabadságvesztéssel is járhat. A törvénycsomag emellett a közbeszerzések átláthatóságát erősíti, fokozza a közpénz felhasználás nyilvánosságát és szélesíti a pénzmosás elleni szabályozás hatókörét. Kiemelkedő eleme a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos megszüntetése, amelynek keretében a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat pedig 2027 nyaráig kell felszámolni. Sport. Új edzőt keres az első ligás Mura foci csapata. A muraszombati alakulat szerint szerződést bontottak Darian Slavicsal, aki az elmúlt idény első fordulóiban vette át a csapat vezetését. Robert Kuzmics klubelnök elmondta, a következő napokban nevezik ki az új edzőt, aki segíti a Mura játékosait az új szezon felkészülése során.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé túlnyomóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban északnyugaton. Napos idő az ország déli részén várható. A tengermelléken átmenetileg megélénkül a jugó. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Lukovice előtt a főváros felé, a tenger melléki sztrádán pedig Vörhnika előtt Ljubljana irányában, valamint Kozina előtt Koper felé.

Két perccel vagyunk fél kilenc után, egy név a kalendáriumból, aki az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő, Apáczai Csere János június 10-e szülötte volt. Gyulafehérvári tanuló évei alatt tanárától kapott indíttatást az enciklopédikus tudás megszerzésére. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, itt ismerkedett meg többek között Descartes filozófiájával, itt szerzett teológiai doktorátust és feleséget is ekkor választott egy holland polgárlány személyében. Még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, a Magyar Enciklopédiát, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor Apáczai már hazatért és a gyulafehérvári kollégium tanára volt. Haladó gondolatai és megnyilvánulásai ellenségeket szereztek számára. Magára vonta második Rákóczi György fejedelem haragját, aki büntetésül a leégett kolozsvári kollégiumba helyezte át. Apáczai 1656-os az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól való című beköszönő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Érdekes gondolat volt akkor, és valószínű, hogy hasznosabb is, bár úgy tűnik nem nagyon fogadták meg. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő, ezt azonban már nem tudta a gyakorlati megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. A Magyar Enciklopédia főként természettudományos, bölcseleti, matematikai kérdésekkel és az ember által létrehozott úgynevezett csinálmányokkal foglalkozik. Egyik nagy jelentősége a magyar szakkifejezések használata, által az enciklopédikus ismeretek a latin nyelvet nem ismerő köznép számára is hozzáférhetővé váltak. Apáczai nevéhez fűződik az első magyar nyelvű logika megalkotása, ez volt a Magyar Logikácska, és felismerte a logikus gondolkodás kiemelkedő fontosságát. Ő volt tehát Apáczai Csere János, aki 1625-ben született június 10-én. 4 perc elmúlt fél kilenc, zenélünk már is tovább.

Ma van a szecesszió világnapja június 10-én, és Ljubljana a különböző helyszínein különböző tárlatvezetések, tematikus séták, programok, műhelyfoglalkozások várják az érdeklődőket e témában. A programok a 19. és 20. század fordulójának szecessziós építészetébe, művészetébe és mindennapi életébe repítik vissza a látogatókat. A mai napra pedig egy filmvetítést terveznek, mégpedig Lechner Ödön magyar építészről, a közép-európai szecesszió egyik legjelesebb képviselőjéről. A filmvetítés június 10-én szerdán, tehát ma este 7-kor lesz a Ljubljanai Liszt Intézet mozitermében. A film angol felirattal lesz vetítve. Mindenkit szeretettel várnak, az érdeklődők tehát érdekes programra számíthatnak ennek kapcsán. És akkor folytassuk tovább, még a zenék sorát egy perccel múltán 3:49, 9 órakor hírek jönnek, várjuk Önöket a folytatásban is.

Ancsuzsa énekelt az imént egy felhívás még ebben az órában. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év, a munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információk az iskola honlapján találhatók.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Gibanye Svoboda, az SD, valamint a Levica és a Veszna parlamenti csoportjai ma benyújtják az alkotmány módosítására irányuló javaslatot, amely bevezetné a preferenciális szavazást a parlamenti választásokon. A javaslatot ma délelőtt részletesebben is bemutatják. Az alkotmány módosításához a képviselők kétharmados többsége szükséges. A preferenciális szavazás bevezetését a parlamenti választásokon a szavazók közel 71%-a támogatta egy 2024. június konzultatív népszavazáson, valamivel több mint 41%-os részvételi arányjal, míg a bő 29% ellene szavazott. Az alkotmány módosításához a parlament kétharmados többsége, vagyis a képviselők 60 szavazata szükséges, és a javasolt módosításoknak a végső jóváhagyás és hatályba lépés felé vezető úton több lépésen is sikeresen át kell menniük a parlamenti eljárásban. Vinko Gorenák, a miniszterelnöki hivatal államtitkára fejlesztési partnerségi megállapodásra vonatkozó javaslatot fog benyújtani, amelyet Jánez Jánsa miniszterelnök szerint továbbítanak az ellenzéknek. Az új kormány munkájának kezdetén Jánsa bejelentette, hogy felszólítja az összes ellenzéki pártot, hogy működjenek együtt egy sikeres Szlovénia érdekében. Ez azt jelenti, hogy már a mindenki számára fontos rendszer szintű törvények tervezeteinek kidolgozása kezdve részt vehetnek. Jánsa valószínűleg számíthat arra, hogy a Resnica párt, amely már a kormánykoalícióval összhangban szavazott és így parlamenti többséget szerzett neki, partnerségre lép a kormánykoalícióval. Ezzel szemben a baloldal párt tegnap a közösségi médiában azt írta, hogy nem lesznek partnerek a jóléti állam lebontásában a fejlesztés álcája alatt, ami nem annak minősül. A mediterrán paktum keretében új 25 milliárd eurós zöld energia programot indított az Európai Unió. A kezdeményezés célja a megújuló energia, a hidrogénipar és a tiszta technológiák fejlesztése a mediterrán térségben, miközben 2035-ig több mint 100 ezer új munkahely létrejöttével számolnak az ágazatban. A beruházások ösztönzésére a bizottság több mint 5 milliárd euró garancia kapacitást biztosít az Európai Fenntartható Fejlődési Alapon keresztül. A kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partner országok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet. Az Európai Bizottság közölte, hogy június 15-ig várja a magánbefektetők, augusztus 15-ig pedig a projektgazdák jelentkezését. A mediterrán paktumot 2025. novemberében hozták létre Barcelonában, azzal a céllal, hogy megerősítsék az Európai Unió együttműködését a közel-keleti és észak-afrikai országokkal. Sport. Utolsó mérkőzését játszotta tegnap a 2027-es világbajnokságra szóló kvalifikáció keretében a női foci válogatott. A Stožice sportparkban 0-2-re veszített Sasa Kolmán csapata Németország ellen. A csoportban elért utolsó hely ellenére ősztől pótselejtezőn juthat a szlovén válogatott a 2027-ben június 24-e és július 25-e között Brazíliában rendezendő VB-re.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé túlnyomóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban északnyugaton. Napos idő az ország déli részén várható. A tenger melléken átmenetileg megélénkül a jugó. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámnye között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Krtina és Drámnye előtt a főváros felé.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és új lendületet kap Madonna, és egy új klubkorszakot indít, hiszen megérkezett az I Feel So Free, amelyben a popzene egyik legnagyobb ikonja, a globális elektronikus szintér egyik legmeghatározóbb alakjával találkozik. Peggy Go friss, energikus újragondolása még erősebben a táncparkett felé húzza Madonna legújabb felvételét. Feszesebb, emelkedett, 80-as évekig lett a lüktetés, és modern klubhangzás ad új dimenziót ennek a dalnak. Egyébként ez a remix a készülő Confessions második album felvezetésének egyik legerősebb darabja, amely egyszerre idézi meg Madonna klasszikus dance örökségét, és Peggy kortárs nemzetközi klub energiáját. És hogy szól ez egy dalban? Már is mutatom, jön Madonna és Peggy Go, ez pedig az I Feel So Free.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

9 perccel múltán 9:30, mindjárt zenélünk tovább, aztán 10 órakor majd friss hírek megint csak itt az MMR-en. A következő órában lesz majd nyelvművelő szállítás, lesznek gyerekgondolatok is, aztán sok-sok zenével érkezünk el a 11 órához, amikor is újabb hírek jönnek, rögtön utána pedig majd az aktuális című szállítás, ajánljuk figyelmükbe, mindez még a délelőtti műsor részben, aztán a déli rész majd a déli krónikával indul, és hát a szokásos szerda délutáni összeállítások jelentkezni fognak. Jelesül 3 órától lesz majd terepjáró is. A témák a következők. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén elfogadta a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot. A tevékenység Radamosban, a Lehetőségek Házában valósul meg minden munkanapon délután. A témáról majd Fehér Ilonát hallják. Aztán 2 téma még Jobbágy Klára jóvoltából. Az afrikai sertéspestis elnevezésű betegség az egyik legnagyobb veszély az európai sertéstartók számára. A szomszédos országok közül Magyarországon először mutatták ki a kórokozót házi sertésen, úgyhogy erről is lesz szó, illetve egy másik téma tőle, a szezonális helyi zöldségek és gyümölcsök tápértéke kimutatottan magasabb, mint amelyeket több száz kilométerről szállítanak, ezért is fontos lenne, hogy fogyasszunk helyben termesztett élelmiszereket. Ennyit röviden, részletek pedig majd 3 óra után a terepjáróban. Ennyi akkor így röviden a következő órák tartalmából. Már zenével folytatjuk, 4 perc múlva 3:40.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány holnap tárgyalja a Horvátországgal és Magyarországgal közös schengeni belső határon történő ideiglenes ellenőrzés megszüntetéséről szóló javaslatát, közölte a belügyminisztérium az EU migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása előtt. Mint kifejtették, a rendőrség az államhatáron az ellenőrzés egy másik formáját fogja alkalmazni a megfigyelés elvégzésére, miközben egyúttal segít javítani a forgalom áramlását a már amúgy is zsúfolt utakon. A múlt héten az Európai Bizottság felszólított 9 schengeni tagállamot, amelyek ideiglenes ellenőrzést vezettek be a belső határokon, hogy fokozatosan szüntessék meg azt. A felszólított országok között van Szlovénia, Olaszország és Ausztria is. Szlovénia 2023. októberre óta vezette be az ellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon, és a közelmúltban további 6 hónappal, idén december 21-ig meghosszabbította azt. A javasolt napirend szerint az alkotmánybírák ma első alkalommal tárgyalják az idei parlamenti választások eredménye elleni fellebbezést, konkrétan a kérelmező által az országgyűlési képviselők mandátumait kifogásolt fellebbezést. Amint azt az Alkotmánybíróság honlapján is olvasható, több mint 30 fellebbezéssel árasztották el a március 22-én lezajlott országgyűlési választásokkal kapcsolatban. Ezek közé tartoznak többek között a választási eredmények és a képviselői mandátumok megerősítése elleni fellebbezések, az alkotmány 43. cikke szerinti szabad választásokhoz való jog állítólagos megsértése miatti fellebbezések, valamint a választások megsemmisítésére irányuló kezdeményezések, a választások előtti kampány alkotmányosságának és jogszerűségének értékelésére irányuló kezdeményezések, valamint egy olyan fellebbezés, amelyben a kérelmező egy külföldi szervezet választási folyamatra gyakorolt esetleges kormány ellenes befolyásának értékelését indítványozza. Folytatódik ma a Magyar Országgyűlés munkája, ahol várhatóan több részlet is kiderülhet az uniós források felszabadításához kapcsolódó korrupció ellenes reformcsomagról, a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, valamint az alaptörvény tervezet módosítása is sorra kerülhetnek. A parlament már a hét elején felfüggesztette a devizahitelesekkel szembeni végrehajtásokat a helyzet felülvizsgálatának idejére, és egyhangulag megszavazta a képviselői fizetések jelentős csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök szerint még ma benyújtaná a kormány azt a nagy korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelyeknek elfogadásától a kabinet az uniós források felszabadítását is várja. A csomag része lenne az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele és a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is. Sport. A Nemzetek Ligájában 6. alkalommal kezdi ma szereplését a szlovén férfi röplabda válogatott. Az első ellenfél a vendéglátó Kína lesz, időnk szerint 10 óra 30 perckor kezdődik, azaz hamarosan az összecsapás. A torna folytatásában Lengyelország, Kuba és Japán vár Fabio Soli védenceire.
1: Időjárás.
2: Ma először többfelé túlnyomóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban északnyugaton. Napos idő az ország déli részén várható, a tenger melléken pedig átmenetileg megélénkül a jugó. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámnye között mindkét irányban. Akadozik a forgalomkör Tina és Drámnye előtt a főváros felé.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilm Lendván. A Lepkék útja Szent Lászlón. Katya Ferenc fiatal lendvai fuvolaművész vizsgakoncertje. A Vinoárt képzőművészeti alkotótábor Dobronakon. Az Iskolapad című rovatban a Jókai Hak című interaktív tantermi előadás. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit! Dr. Molnár Zoltán a külső testrészek Lendva vidéki megnevezéseit is összegyűjtötte, tanulmányozta azok változatait és eredetét. Ma tehát nyelvi anatómia óra következik.
1: Az ember külső testrészei nevének eredete. Mostani összeállításomban az emberi test külső részei nevének eredetét tekintem át. A szervezet felső részeitől az alsókig haladva nézzük meg az egyes megnevezéseket. Kezdjük a fejjel. Ez a szó ősi örökség az urári korból, de a benne levő jé hang a magyar nyelv külön életében vonódott át a tőhöz, a fejetípusú alakok toldalékából. A következő kifejezés, a haj, az ugorkorból való örökség. A fej és a szemöldök közötti résznek, vagyis a homloknak a megnevezésére egy fiktív tőnek az idők folyamán kétszeresen is képzett származéka szolgál. A végén levő K névszóképző. A halánték szóban, amely egyébként a fej egyik legérzékenyebb részére utal, az életét veszti jelentésű hal igéhez az ánték névszóképző csoport járul. A látás szervének, a szemnek a neve örökség az urári korból. A szemöldök belső magyar fejlemény. Az elején levő szem, az alapszó, a szó belsei elszerepe tisztázatlan, a végén található dök pedig névszóképző. A szempilla utótagja, a pilla, elhomályosult képzett szó, töve összefügghet a pillant szócsaládjának tömével. Ebből a pilltőből az a folyamatos melléknévi igennévi képzővel alakult pilla később főnevesült. Az arc eredetileg összefoglaló összetétel, mégpedig az orr és a száj jelentésű régi szá szavunkból. Ebből a két tagból jött létre hangalakilag előbb az orca, majd belőle az arc. Szaglószervünk neve az orr, a finnugor, esetleg az urári korból származik. A szá is urári kori szó, de a már említett szá volt az eredetibb alakja. Ennek lehetett egyes szám harmadik személyű formája a szája, és ebből vonódott el a száj. A szájszél utótagja a szél főnév, amelynek inkább a szélesség jelentéshez van köze, örökség az ugorkorból. Az ajak, képzését tekintve, elhomályosult kifejezés. Töve az urári eredetű, nyílás értelmű, mára elavult aj főnév, amelyhez a K-kicsinyítő képző csatlakozott. Előbb volt meg a száj, szájnyílás jelentése, később született meg belőle jelentésbeli érintkezéssel az áll főnévi értelme. Az áll főnév egyébként ősi finnugorkori szó, rokonnyelvi megfelelői azonban vitatottak. A fülnek, mint hallószervnek a neve, örökség a finnugorkorból. A fülkagyló összetétel második tagja, a kagyló, bizonytalan származású, talán olasz jövevényszó, amely visszanyúlik a görögig. A fülcimpa összetett szó utótagja, a cimpa ismeretlen eredetű. A nyak bizonytalan származású, esetleg örökség az urári korból. A váll, ősi, finnugor kori szó. A mellnek, mint az emberi törzs felső, előső részének a neve, szintén örökség a finnugor korból. A mellkas, német mintára alkotott összetett szó, utótagja a kas, szláv eredetű. A hát az urári korból származik. A derék bizonytalan eredetű, esetleg szláv jövevény szó. A csípő első szinten képzett szó, amelynek töve a finnugor alapnyelvből származtatható csíp ige. Ebből jött létre őképzővel a csípő, folyamatos melléknévi igenév, amely aztán fölnövesült. A has ismeretlen eredetű. A kéz örökség a finnugor korból. Az új, ősi, urári kori szó. A köröm egy fiktív, ismeretlen eredetű tőből M, névszóképzővel alkotott kifejezés. A kar, amelynek felső végtaga jelentése, ótörök jövevény szó. A tenyér is jövevény szó, valószínűleg a németből vettük át. A csuklónak, vagyis a késztő ízületének a neve belső keletkezésű. Összefügg a ficamorik értelmű csuklik igével, ugyanis az ebből ó képzővel alkotott folyamatos melléknévi igenévnek a főnevesülésével jött létre. Az említett csuklik ige az ugyancsak kificamodik, sőt megtörik, behajlik jelentésű csuklik igéből keletkezett elmozzanatos képzővel. Maga a csuk pedig bizonytalan eredetű, talán az urári korból származik. A könyök elhomályosult képzett szó, töve egyes vélemények szerint finnugor, mások szerint ugorkori eredetű, és hozzá kapcsolódott a magyar K kisinyítőképző. Az ülep értelmű fenék, származék szó, amelynek töve ismeretlen eredetű, végződése pedig az ék névszóképző. Az ágyék ugyancsak képzett szó, alapszava ugorkori, hozzá pedig a magyar K névszóképző járult. A köldök ótörök jövevény szó. A comb ismeretlen eredetű. A láb örökség az urári korból, rokonnyelvi megfelelői azonban vitatottak. A lábszár összetett szó második tagja, a szár az ugor korból eredeztethető. A térd alapszava ótörök jövevény szó, a végén a D magyar kisinyítőképző. A lábfej értelemszerűen belső keletkezésű kifejezés a láb és a fej összetételeként. A boka ótörök jövevény szó. A talp az észak-olaszból került a magyarba. Végül a bőr örökség az urári korból. Az áttekintett tetszésztövek vizsgálatában a magyar értelmező kézi szótárnak, a magyar nyelv történeti etimológiai szótárának, az etimológiai szótárnak és az új magyar etimológiai szótárnak az anyagát használtam fel.

Mai adásunkban dr. Molnár Zoltánt hallották, akinek összeállításával zárjuk is sorozatunkat. Adásunkkal szeptember derekán jelentkezünk újra. Kellemes nyarat kívánunk hallgatóinknak és mindazoknak, akik adásunk szerkesztésében részt vettek. Viszont hallásra!

0: És hogyha fogocskáztok, melyik szerepben szerettek lenni? Inkább futtok, vagy ti kergetitek a többieket?
1: Kergetjük.
0: Te gyorsan futsz, Miha?
1: Igen.
0: El is kapod gyorsan a többieket?
1: Igen.
0: Szofi, te inkább futsz, vagy kergetsz?
2: Futok.
0: Jól futsz?
2: Igen.
0: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
2: Mert szeretek futni, még hogy szeretek barátokra futni, még szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
0: És ma egy kicsit ilyen szomorkás esős az idő. Mentek ma ki? Mit gondoltok?
3: Nem.
0: Már mondták, hogy nem mentek ki?
3: Nem.
0: És ennek ellenére ilyen jó volt a kedvetek?
3: Igen.
0: És akkor mit fogtok itt bent csinálni?
2: Sokat játszani.
0: Na, és Miha, mit lehet itt az óviba játszani? Meséld el nekem.
2: A autóke, Lego kockáke, és kockáke, és meg lehet rajzolni, meg elbújhatunk is valahova, meg főzhetünk is.

Mindjárt 3:41 lesz, egy felhívással folytatjuk. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző versenyt. A rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván, a Kubisz szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főzőtudományukat és megmérettetni magukat a halászlé készítésben, június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincsen. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen is igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát a lendvai Nemzetközi Halászléfőző versenyre.

Elmúlt 3:45, majdnem 4 perccel, még egy kis zene ebben az órában. 11 órakor a délelőtti műsorrész utolsó híreit hallgathatják meg, utána pedig majd az aktuális című összeállítás jelentkezik természetesen egy aktuális témával. Ezúttal a házigazda Cigán Szilvia lesz, ezzel várjuk Önöket a délelőtt utolsó órájában. Számítunk figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A választópolgárok mától aláírásukkal támogathatják a parlamenti választásokról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírását. A népszavazás kezdeményezői július 14-ig 40 ezer aláírást gyűjthetnek össze. A kezdeményezők bejelentették, hogy a népszavazási kezdeményezéssel meg akarják akadályozni a politikai rendőrség újbóli bevezetését Szlovéniában. A népszavazási kezdeményezést az emberi jogok védelmével foglalkozó bizottság korábbi tagjai kezdeményezték és írták alá, amelyet 38 évvel ezelőtt hoztak létre. A törvénymódosítás megszünteti annak lehetőségét, hogy a vizsgálat alá vont személyek az Alkotmánybírósághoz fordulhassanak a jogellenesen létrehozott bizottságok vagy azok jogellenes határozatai ellen. A kezdeményezők szerint a módosítás tehát megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely jelenleg megakadályozza a parlamenti vizsgálatok politikai visszaéléseit. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága ma rövidített eljárás keretében állást foglal a helyi választásokról szóló törvény módosítására irányuló javaslatról. Az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica párt képviselői azt javasolják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok többé ne rendelkezzenek szavazati joggal a helyhatósági választásokon. Az ellenzék már korábban is kifejezte ellenállását a javaslattal szemben. A Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel és bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező külföldiek mostantól a települési tanács tagjaira és a polgármesterre is szavazati joggal rendelkeznek. A javaslat szerint elveszítenék ennek jogát. A parlament törvényhozási és jogi szolgálat alkotmányosan megkérdőjelezhetőnek tartja a javasolt megoldást. A javaslattevők rámutattak, hogy az új szabályozást 2024-ben a következmények megfelelő elemzése nélkül fogadták el. A magyar kormány átfogó törvénycsomagot nyújtott be, amellyel az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogállamisági és korrupció ellenes vállalásokat kívánja teljesíteni. A javaslat gyökeresen átalakítja a vagyonnyilatkozati rendszert, jelentősen bővíti a nyilatkozattételre kötelezettek körét, és az integritás hatóságot teszi az ellenőrzés központi szereplőjévé. A mulasztás vagy a hamis nyilatkozat akár szabadságvesztéssel is járhat. A törvénycsomag emellett a közbeszerzések átláthatóságát erősíti, fokozza a készpénz felhasználás nyilvánosságát és szélesíti a pénzmosás elleni szabályozás hatókörét. Kiemelkedő eleme a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos megszüntetése, amelyeknek keretében a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat 2027 nyaráig kell felszámolni. Sport. Új edzőt keres az első ligás Mura foci csapata. A muraszombati alakulat szerint szerződést bontottak Darian Slavicsal, aki az elmúlt idény első fordulóiban vette át a csapat vezetését. Robert Kuzmic klubelnök elmondta, a következő napokban nevezik ki az új edzőt, aki segíti a Mura játékosait az új szezon felkészülése során.
2: Időjárás.
1: Ma először többfelé túlnyomóan borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban északnyugaton. Napos idő az ország déli részén várható, a tenger melléken pedig átmenetileg megélénkül a jugó. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul.

0: közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenszke Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Krtina és Drámlje előtt a főváros felé.

0: világ.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Azt hiszem, a helyzet mégis javul. Az elmúlt években szép számban csatlakoztak hozzánk új tagok, és az önkéntesek száma is gyarapodik. Arra törekszünk, hogy tevékenységeinkkel valamilyen módon jelen legyünk a médiában és a rendezvényeken, valamint hogy az embereket buzdítsuk a csatlakozásra. Mindig hangsúlyozom, mennyire fontos, hogy amikor az ember megbetegszik, legyen ereje a betegségről nyíltan beszélni. Aztán, hogy felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik már megtapasztalták a rákot, és jól ismerik a betegséget. Nehéz, igen, de egyedül küzdeni a betegséggel még sokkal nehezebb. Jó napot kívánok a tisztelt rádió hallgatóknak! Az aktuális bevezetőjében Anna Zslicsárt, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének a Muravidéken márciusban szervezett jubileumi rendezvényen rádiónknak adott nyilatkozatából idéztem. A mai műsort a fennállásának 40 éves évfordulóját ünneplő rákbetegeket tömörítő egyesületnek és a keretében működő 20 önsegélyező csoport közül a szintén 40 éves muraszombati csoportnak szenteljük. Itt van velünk a stúdióban Anna Zslicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a muraszombati önsegélyező csoport koordinátora, Dr. Daniela Ostrich, a muraszombati önsegélyező csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget. Jó napot kívánok a kedves vendégeimnek is! Anna Zslicsár asszony, az Onkológiai Betegek Országos Egyesülete idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Hogyan, milyen céllal jött létre az egyesület, és kik voltak az alapítók?
4: Az Onkológiai Betegek Egyesülete 1986-ban jött létre, amely folytatta az addigi tevékenységeket, ugyanis az Onkológiai Intézetben, Ljubljanában volt egy Maria Pirc-Wegel, aki megállapította, és mindig újra megismétlem, milyen fontos az, hogy a fizikai betegség mellett, amelyel jár ez a betegség, igen sok figyelmet szentelünk az emberek pszichikai nehézségeinek, szorongásainak is. És már 1982-ben a pszichoonkológiai tevékenység keretében, az Onkológiai Intézeten megkezdte kivitelezni egy programot, egy felépülési programot, és megállapították akkor, hogy az embereknek szükségük van a társalgákra, szükségük van a véleménycserére, a gondjaik megosztására másokkal. Természetesen akkor létrejött a pszichoonkológiai intézmény is. 1986-ban pedig a társulat, amelynek először Onkológiai Betegek Egyesülete Ljubljana, ez volt az elnevezése, később pedig a Szlovén Onkológiai Betegek Egyesületének nevezték el.
3: A négy évtized az egy az emberi életben hosszabb időszak, és ez az időszak alatt ugye fejlődött az egyesület, fejlődtek a tevékenységek, de mindvégig ott voltak benne az önkéntesek. Hogyan fejlődött ki az egyesület tevékenysége?
4: Önkéntesek nélkül ez az egyesület nagyon nehezen tudna 40 éven keresztül tevékenykedni, és nem lenne ilyen impozáns eredményei, mint amilyenekkel napjainkban tapasztalhatunk. Az önkéntesek

0: tevékenységben, az az egyesületünk tevékenységének a legfontosabb küldetése, tehát hogy ez önként és egy humanitárius egyesület, és mindig azt mondjuk, hogy a 40. évforduló keretében az önkéntesség 40. évfordulóját is ünnepeljük.
1: Annál is fontosabb ez az önkéntesség, mint amint Anna Zsicsár asszony említette, hogy a saját tapasztalatán túl vállalják az önkéntes munkát az egyesületben, hogy a hasonló cipőben járóknak is segítsenek.
0: Igen, mindenképpen így van, mert ezek az emberek könnyebben megértik egymást, tehát az önkéntesek ismerik, tudják, mi mindent éltek át saját maguk a betegség során. És minden önkéntes, amikor kapcsolatba kerül egy ilyen beteggel, akkor az élete, a története legintimebb részletébe lép be, és az önkéntes tudja, mi az a félelem, tudja, milyen beteg, milyen fájdalommal kell szembesülni, mit jelent az, hogy nagyon sokan a beteg mellett is természetesen sérülékenyek. Az Onkológ Egyesületben mindig azt mondjuk, hogy a betegekkel ugyanazt a nyelvet beszéljük, éppen ezért könnyű a kommunikáció velük. És még valami fontos. Ezek az önkéntesek túlélték a rákot, és meggyógyultak, kigyógyultak belőle, és az életük valamilyen módon garancia ezeknek a betegeknek, akik újonnan megbetegednek, hogy van lehetőség még a gyógyulásra, mert csak ilyen módon tudja a beteg mentesíteni magát a gondoktól, és ezt, ennek a tehernek egy részét az önkéntesek magukra vállalják, és ez több, mint csak egy altruisztikus tevékenység tett.
1: Amit Zsicsár asszony most elmondott, ez egy nagyon fontos momentuma ennek az egyesületnek, és annak, amiről ez a mai műsor szól, hogy 40 év után is népszerűsítsük a tevékenységét azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem hajlandóak, nem akarnak, nem mernek csatlakozni ehhez a humanitárius szervezethez. Egy-két tevékenységi területet, Zsicsár asszony, még így említsünk meg, ugyanis nem tudják az emberek, hogy mi minden tartozik az onkológiai betegek egyesületének tevékenysége alá. Az önsegítő csoportok azok talán a legfontosabbak, de azon túl azért sok minden van, hogyha csak egyet említek, ugye a tájékoztató publikációk, de inkább ön mondja el.
0: Nézze, az egyesület több programot kivitelez. Mondhatjuk azt, hogy a hordozó program a legfontosabb program, az önkéntesek segítsége. Ez a support, ez a segítségnyújtás, amelyben ők részesítik a betegeket, de nagyon fontos az emberek tudatosításának a kivitelezése is. Az emberek tudatosítása főleg azzal a céllal, hogy elfogadjuk azt, hogy ma még egészségesek vagyunk, de a mi felelősségünk is az, hogy törődjünk a betegségünkkel. Amikor megbetegedünk, akkor már az orvosok is foglalkoznak ezzel a problémával, nekem pedig ma arra kell figyelmet fordítanom, mit is tegyek, hogy minimalizáljam azt a lehetőséget, hogy megbetegedjek. Ezért különböző kampányt kivitelezünk a tudatosítás érdekében. Kettő nagy visszhangot keltett. Az egyik a tüdőrákkal volt kapcsolatos, aztán egy éven tehát a férfiaknak szenteltünk több figyelmet, most pedig a nőknek is, mert a nők körében is egyre több a tüdőrák megbetegedés. És tudjuk, hogy a dohányzás az egyik legfontosabb tényező ennél, és meg kell változtatnunk az életvitelünket ahhoz, hogy minél kisebb legyen a lehetőség a megbetegedésnek. Aztán a publikációk. Mondhatom azt, hogy egy fantasztikus folyóiratunk van, Okno, tehát ablak címmel. 96 oldalas ez a publikáció, ami igen terjedelmes, és benne szakcikkek vannak, segítségnyújtó cikkek, aztán a betegek nyilatkozatai, hogyan élték meg a betegséget, hogyan élték túl a betegséget.

0: közösséget. És nagyon fontos az is, hogy ösztönözzünk, illetve beszéljünk a beteg és az orvos közötti bizalomról is. El szeretném mondani, hogy Szlovéniában az onkológia a világszínvonalon van, tehát az onkológiai betegségek gyógyítása, és ezért meg kell bíznunk az orvosokban. Tény, hogy két személy ugyanolyan diagnózissal nem jelenti azt, hogy a gyógyításra ugyanolyan módon fognak majd reagálni. Nem lehet megbeszélni a szomszéddal, mit adtak neked, hogyan gyógyítottak téged. A bizalom az alapja a beteg jó érzetének, jó közérzetének, és bizonyítéka annak, hogy a döntéseket megfelelő módon fogják meghozni az orvosok. Van egy fantasztikus honlapunk, amelyet már ugyan korszerűsíteni kell, de nagyon reméljük, hogy ezt rövid időn belül meg is tudjuk tenni, ahol emberek fontos információkat, adatokat kapnak, aztán hiteles adatokhoz jutnak. Ne keressék őket csak úgy találomra a világhálón, menjenek a mi honlapunkra, ott találnak jó információkat, de a legjobb, ha a saját orvosát felhívja, és őt vele beszélik meg a dolgokat.
1: Itt meg kell jegyeznem, hogy Anna Zsličar nem elméletből beszél, hanem gyakorlatból, hiszen az onkológiai intézet vezetője volt néhány éven át. Folytatjuk a beszélgetést Vugrinec Máriával, aki a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora hosszú éveken át. Mária, a Muraszombati Önsegítő Csoport is szintén 40 éves jubileumát ünnepli, tehát gyakorlatilag az Egyesülettel és a Ljubljanai Önsegélyező Csoporttal egyidős. Milyen céllal alakult meg akkor, 86-ban itt Muraszombatban?
2: Szép jó napot kívánok! 1986-ban alakult meg, hogy segítsen a melrákba szenvedő nőknek, és egész 2013-ig csak a mellrákos betegek voltak tagok a csoportnak, utána pedig a többi rákdiagnózissal is a férfiak is csatlakozhatnak hozzánk.
1: Tehát a kezdetekben csak a emlőrákos, mellrákos hölgyek voltak azok.
2: Igen.
1: Önnek mi az érzése, mint koordinátornak, akkor, amikor csak egy fajta betegségből kigyógyult, vagy legalábbis jobb állapotba kerülő hölgyek voltak tagok, akkor volt az érdeklődés nagyobb, vagy most, amikor tágabb értelemben is csatlakozhatnak?
2: Én azt hiszem, hogy eleinte, nem, mikor csak a mellrákról volt szó, úgyhogy elég nehézen vettük át a többi rákbeteget, mert el kell készülni a vezetésen, a csoporton, hogy mindenkinek adsz egy példát, vagy beszélsz velük, mert másképp a tüdőráknál, másképp a mellráknál, másképp a bőrráknál, úgyhogy sok mindenre el kell készülni, és akkor azok, akik másfajta betegek, azoknak meg kell hallgatni, még sok a fiatal, most több a fiatal, mint eleinte volt, eleinte idősebbek csatlakoztak hozzá, meg még valami fontos, akkor már úgy csatlakoztak, hogy befejezték a gyógykezelést, most pedig már jelent vannak gyógykezelés alatt, és én ezt jóvá tartom, mert most használják a segítségét, a beszélgetést, úgyhogy sajnálom 12 példa, hogy kiújult nálunk fiataloknál a rák, de valahogyan tudjuk vezetni, el tudunk beszélgetni, megmondják a problémákat, úgyhogy ennyi.
1: Ugye gyakran arról van szó, és én is már elmondtam itt ebben a műsorban, hogy az emberek, akik érintettek, tehát a betegek, nem, egyesek nem szívesen, egyesek félelemből, egyesek szégyenből, mert ugye azért tudjuk, hogy még a rák, a daganatos betegség még mindig ugye tabu téma legtöbbször. Milyen, amikor egy új tag először jön egy csoport találkozóra? Milyen érzésekkel, mit mond egy ilyen találkozó után?
2: Hát én, amikor új tag jön, akkor először bejelentem, hogy van köztünk egy új, és akkor először bemutatkozunk mi, hogy egy kis, hogy ő neki könnyebb, és hogyha akar, akkor bemutatkozik, hanem akkor később, mikor úgy gondolja, hogy lehet most erről beszélgetni a betegségről, de mindenki nem, még később se beszél erről, és ez nagy tabu, még mindig, pedig én 24 éve vagyok a csoportban, még mindig nem, talán egy lépést mentünk előre, semmi többet, pedig nagyon sok előadás, nagyon sok megbeszélés, más standok, minden, amit lehet, hogy segítünk, de nincs nagy érdekesség.
1: Azt mondja, hogy előadások és programok. Feltételezem, hogy az, ami a csoporttagokat érdekli, azok a témák kerülnek, ugye? Egyet-kettőt vázoljon, hogy talán akkor így nagyobb érdeklődés lesz.
2: Hát mondjuk, hogy valaki, mert van tüdőrákból sok, vagy azt kívánja, hogy arról volna a tüdőrákról beszéd, vagy hogy előadás, akkor azt szervezzük. Vagy ginekológiai problémák, vagy mellrák problémák, úgyhogy mindenki sorra kerül az ő problémájával, vagy azzal, amit ő akar hallgatni, vagy meghallani, vagy megtudni a betegségéről.
1: Ugye bizonyára, hogy az a legfájóbb, vagy fájdalmasabb, vagy lesújtóbb, amikor valamelyik tagtól búcsút kell venni, mert említette, hogy ugye ez egy, úgy nevezzük már, hogy krónikus betegség, igen, és akár más krónikus betegségek, ez is végzetes lehet. Mennyire lesújtó ez a többi tagra? Hogyan tudják ezt átélni, túlélni?
2: Most attól függ, hogy vannak, milyen köttetésben vannak a személye. Ebben 24 évben mondjuk egy ilyen három példa nagyon hatott rám is, egy fiatal anyuka, amikor még hat három kisgyerekkel, meg voltak olyan pillanatok, mikor a fiatal beteg meghal, akkor mindig hat az egész csoportra, mert akkor előjön az a félelem, a haláltó, a félelem, a fájdalomtó, és akkor egy kis depressziót lehet érezni a csoportban, nem? Uh-huh. El szokunk menni abból a helységekbe, vagy ahonnan van a beteg, meghalt beteg, és elkísérjük egészen a végig, velig vagyunk.
1: Megadják a tiszteletet?
2: Igen, igen. Úgyhogy mindig, ahol lehetne, jelen vagyunk.
1: De mégis ugye most egy kicsit lekanyarodtunk a negatív oldala felé, az életnek a negatív oldalára, de hát ez a sors. Viszont mégis az az érzésem, hogyha egy csoport, egy önsegélyező csoport 40 évig működik, hogy akkor fontos szerepe van a betegek gyógyulási folyamatában.
2: Hát én azt hiszem, hogy igen, mert sok tapasztalatcsere van, sokat el lehet vinni a csoportból, a találkozáson, a megbeszélések körül. Én szerintem nagyon sokat jelent a csoport, mert mellett állunk a új betegeknek, beszélgetünk már a régebbi beteg, mert mint krónikus betegség többször kiújul, és jó tudni, és akkor úgy fogadod el ezt a diagnózist, mert így van.
1: Hát igen, így van. Talán ez is volt az oka, hogy onkopszichológiai szempontból szükség volt a támogatásra. Na most a Muraszombati önsegélyző csoportnak egy fiatal új szakmai vezetője van, dr. Daniela Ostrich személyében, amit én nem tudtam róla, és mielőtt ez a műsor kezdődött volna, akkor derült ki, hogy egy előadást tartott a csoportnak legelőször, és ott valahogyan, most nem szép kifejezés, de idézőjelben mondom, összemelegedtek a tagokkal, és vállalta a szakmai vezetést. Na most miért vállalta, hiszen ez nem olyan egyszerű dolog, és mi az ön feladata a csoportban?
3: Lepo pozdravljeni.
0: Köszöntöm a hallgatókat. Az önsegélyező csoportba a véletlen kapcsán kerültem be. Meghívtak, hogy adjak nekik elő, tehát a tagoknak a saját szakterületemről, és már az első találkozás alkalmával egy nagyon kedves kapcsolat alakult ki, tiszteletadás, egymás iránti bizalom. És akkor kezdtem együttműködni a csoporttal. Felkínáltam a segítségemet, hogy még szervezek előadást, vagyis még tartok előadást, és nem sokára megkérdezték, hogy nem lennék a szakmai vezetője ennek az önsegélyző csoportnak, és természetesen hozzájárultam ehhez. Valójában patológusként a diagnosztizálásba vagyok bekapcsolva, rák diagnosztizálásába, és naponta találkozunk ezzel a betegséggel, és tudom, hogy a diagnózis, minden diagnózis mögött ott van az ember a saját félelmeivel, saját kérdéseivel, és már az első találkozás alkalommal, amikor a tagok elmondták a saját történeteiket, akkor ennek még inkább tudatába jutottam, még inkább rögzült bennem ennek a fontossága, és azért úgy gondoltam, hogy a szaktudásomon kívül kínáljam fel a segítségemet is számukra.
1: Mennyire tud ön segíteni abban, hogy bizonyos szakterületről hoz egy előadót? Most ugye az imént mondtuk, hogy pszichológiai szempontból pszichoterapeuta ilyen támasz azért nagyon gyakran jól jön azoknak is, akik 24 éves tapasztalattal rendelkeznek, és már sok mindenen túl vannak, hát még akkor, ha valaki fiatalon bekerül a csoportba. Mennyire tud ebben segíteni a csoportnak?
3: Én
0: főleg szakmai szempontból segítek, de személyes szempontból is. Szakmai szempontból különböző előadásokkal, beszélgetésekkel nyújtok segítséget. Ezek általában olyan témák, amelyeket maguk a tagok választják ki, és igyekszem közérthető módon elmondani, elmagyarázni, miről is van szó. Ha a rák a téma, valamely szervnek a rákja, akkor igyekszem először elmondani, hogy ez a szerv, milyen ennek a szervnek a funkciója, hogyan épül föl, ami nagyon érdekes számukra. Utána pedig elmondom, hogyan alakul ki a rák, melyek a kockázati tényezők, milyenek a szimptomák, a tünetek, hogyan állítjuk fel a diagnózist, hogyan történik a gyógyítás. Így sok információ birtokába jutnak a saját betegségükkel kapcsolatosan, és érdekes, hogy ők is bekapcsolódnak, elmondják a saját történetüket, kérdéseket tesznek fel, és ilyen módon egymástól tanulunk. Mert egy ilyen kölcsönös megértés és támogatás alakul ki, és nagyon sok kérdés van, amelyeket fölteszik számunkra, és igyekszem válaszolni ezekre a kérdésekre. Másrészt pedig a szakmai tudás mellett, illetve a szegsegítség kívül fontos az is, hogy empátiát fejezünk ki irántuk. A beszélgetés, a meghallgatás. Néha elegendő, hogy meghallgatod valakinek a problémáit, és megérteni, hogy a tagok azt az érzést kapják, hogy nincsenek egyedül, hogy valaki ott van mellettük.
1: Szunyog Edit, önsegélyző csoport tagja, megtapasztalta a betegséget. Így van, ahogy dr. Ostrich mondta? Úgy érzi, hogy a csoportban nincs egyedül?
4: Jó napot kívánok, igen, így van. Ott nincs senki egyedül, ott egy csoport. És ott van az összetartozás, megértés, egymás segítsége. Én nekem a Marika segített legelőször.
1: De kezdjük ott, hogy mikor és hogyan szembesült a betegséggel. Milyen érzés volt, mikor megkapta a diagnózist?
4: Hát, az nagy pofon volt. Nem voltam, mammográfiára küldött engemet a nőgyógyász, gondoltam, hát ez semmi olyan. Azért azt mondom, hogy mindenki menjene, mindenkinek azt javasolom, hogy menjene, mert lehet, hogy én sem mentem volna, nem voltam volna máma itt. mert nekem nem tapintatú volt, és mikor jelentették, az igaz, hogy nagy üt is volt, nem volt mindegy. Hála jó Istennek, a családom mellettem állott, még a munkatársaim sokat segítettek, de mikor sugárzásra jártam Mariborba, ott találkoztam Marikával. Uh-huh. Jó, ismertük egymást, de hát mit keres itt, nem? Hát mondom, ez a helyzet, sugárzásra járok, nem? És akkor ott mindjárt ott csatlakoztam a csoporthoz. Ott csatlakoztam a csoporthoz, akkor mikor sugárzásra jártam, akkor kezdtem járni a csoportba, és segítettek neki, nekem mindenkinek javaslom, jelentkezzenek a csoporthoz, tudnak segíteni, uh-huh. és ez nagyon jó dolog.
1: Szóval már a kezelés idején, a kezelést hogy élte meg?
4: Hát, megviseli mindenki ez a betűt.
1: Most nem
4: mindenki.
1: Csak pszichés szempontból gondolom, hanem fizikailag is.
4: Az ember nagyon leépül. Uh-huh. Nagyon-nagyon. Nagyon le voltam gyöngüve. Az első lépések, mikor kezdtem fölépülni, lakótömbben lakom, alig bírtam lemenni a lépcsőkön, és visszaföl, minden nap többet kellett menni, mozogni. Az ember nagyon leépül, sok erő kell hozzá, hogy az ember följépül. Nem szabad, de sehogyan szabad abba hagyni a törekedést. Mindig pozitívan kell gondolkodni, saját magadnak segíteni, jó van, melletted is vannak azok, és sokat segítenek. Nekem a sugárzásnál az volt a mellékhatása, hogy nagyon fáztam, pedig augusztusban jártam, de én nagyon fáztam, az volt a mellékhatása. Most nem vagyunk egyformák, mindenki más. Soha nem vagyunk egyformák, úgyhogy fájás is volt, az volt a legrosszabb talán, hogy kétszer voltam műtfenem. Először voltam, akkor megműtöttek rá, két hónapra még azt mondták, hogy még egyszer kell műteni, hogy még kivágják a mirigyeket is, nem. Úgyhogy nem volt mindegy, de végig jártam ezt az utat. Nem könnyű, de hogyha vannak hozzátartozók, család, mint mondom, munkatársak, meg a csoport, akkor ez minden könnyebben megy.
1: Feltételezem, hogy a csoportban a mellrákos tagokkal kicseréltek minden tapasztalatot, amit megéltek a betegségük miatt.
4: Hát azokat legtöbben, igen. Uh-huh. Azok, igen.
1: És mi volt az, ami leggyakrabban, legjobban megbántotta és megváltoztatta az életét a csoporttagoknak? Amit elmeséltek.
4: Hogy mikor mondták, hogy hát mindezzel, mikor beszéltünk, hogy az a legrosszabb talán, mikor van csoporttagot elveszítünk, nem? Az a legrosszabb, mikor csoporttagot elveszítünk, szerintem az a legrosszabb. Uh-huh. Meg mikor beszéltük, jó, hál' Isten, nekem nem volt, mikor arról volt a szó, hogy kihullanak a hajak, nem? Uh-huh. Az volt a legrosszabb, nem?
1: Na hát azért gondolom, mert ugye azért a nő a külsejre is büszke, igen. meg kell, hogy büszke igen. legyen, igen. mert hogy lesz akkor, ha nem. És azért akárhogyan is itt vannak helyzetek, amit ugye, ha egyedül bezárkozol otthon, nagyon nehezen tudod magadat túltenni azon az időszakon, mert hát ez nem is olyan nagyon rövid idő.
4: Nem rövid idő, az nem szabad bezárkozni. Senki se zárkozom be, mindenki nyíltan beszéljen erről. Mint mondtál, Marika, te is, hogy még most is kicsit tabu téma, ha bár nem kellene annak lenni más, mint a Richard elnök asszony is azt mondta, beszélni kell róla, hanem minél többet egymásnak segíteni, de
1: igen.
4: Kérjük, jelenkezzenek, kik vannak.
1: Kedves hallgatóink, ez a műsor is ezt a célt szolgálja. Most egy rövid zenei bejátszás következik, aztán folytatjuk az aktuálist, amelyet az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének és a keretében működő önsegélyző csoportok évfordulója kapcsán szervezünk itt, azért, hogy eljussanak az információk talán azokhoz is, akik eddig nem mertek, nem akartak, nem tudtak, vagy bármilyen okból nem csatlakoztak az egyesülethez, illetve az önsegélyező csoporthoz.

0: Kedves hallgatóink, az Aktuálist hallják, amelyben az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének és a keretében működő önsegélyező csoportok 40 éves jubileuma alkalmából beszélgetünk kedves vendégeinkkel. A beszélgetést most Vugrász Máriával folytatjuk, aki a Muraszombati Önsegítő Csoport koordinátora. Hogyan változnak a tagok igényei? Ugye az előbb már mondtuk, hogy mitől függ az, hogy mit akarnak a tagok, előadást-e, vagy meghallgatást? Ez köthető-e a betegségnek a stádiumához, az évszakhoz, az életkorhoz, vagy minek kapcsán? Ugye havonta egyszer találkozgatnak, az elég ehhez?
1: Hát én azt hiszem, hogy eddig már felhívhatnak engem a telefonon is, és megkérdezhetik, hogyha sürgős vagy olyan probléma jön elő, amire nem tudnak felelni. De attól függ, hogy most, ha a tag vagy a beteg jelentkezik akkor, amikor még a gyógykezelés folyik, vagy már mikor befejezte, mással foglalkoznak, mert amikor befejeződik a gyógykezelés, akkor úgy veszik, hogy most egy ideig maguk vannak, most mi történik, vagy most mindjárt kiújul, vagy nem kiújul, addig még a gyógykezelés foly, addig el vannak foglalva a gyógykezelés, a mellékhatásokról, és attól függ, hogy mondom, ahogy kívánják, most a fiatalabbak jobban szeretik az előadásokat, az idősebb tagok meg már vannak olyanok is, hogy már nagyon régen ott vannak, és nem úgy jut ki, hála Isten. Azoknak meg egy kicsit unatkoznak, de úgy kell vezetni a csoportot, hogy egyszer egyiket hallgatunk, meg másik felét a csoportnak, de elég jó megy ez nálunk, mert a fiatalabbak is új, friss levegőt hoztak a csoportba, másképp beszélgettünk velük, és talán az idősebb betegnek is jó egy kis új levegő, egy kis új szél, de sajnos ez az új, gondolom most 12 olyan betegünk van, akinek már a gyógykezelés megmutatta, hogy szétterjedt a rák, és jól kell vigyáznom, meg a Danielának is, hogy mit, mikor mondunk, nem? Nehogy valakit megsértjünk, vagy mit tudom. Mert a betegnek sokat jelent, hogyha hozzá meghallgatod, vagy ha megöleled, vagy hogy érzi, hogy mellette vagy, hogy nincs maga, ezt legjobban használják még a gyógykezelés közben.
0: Mária, ugye ön is megtapasztalta, önnél is valóban krónikus betegség a rák, mégis mekkora teher ez egy kigyógyult vagy krónikus rákbetegnek, hogy még így pluszban magára vállalja a másiknak a problémáit?
1: Hát én úgy mondom, hogy elég nehéz, de én már a gyógykezelés alatt úgy döntöttem, hogy valami módon segítek a többi betegeknek, mert ittek a nálunk még erő nagyon nem volt szó, pedig a csoport már akkor volt, mert én 98-ban csatlakoztam hozzá, 86-tól még hát már folyta a munka a csoportban, csak 4 évre rá, mint koordinátor vettem át, mert az előbeni koordinátor meghalt, már úgy vett át, hogy szétterjedt a rák. Úgyhogy kezdtünk 8 taggal, átvettem a csoportot, 8 taggal, évről évre fejlődtünk, ma 79-en vagyunk, nem mindenki aktív, mondjuk 28-tól 40-ig aktívan, egyszer egyikek másikak, ez azt jelenti, nem, hogy mindig 40-en vannak a csoporton, mert sokan közben mennek gyógyításra is, és közben rosszul is érzik magukat, olyankor nem is javaslom, hogy jönnek, nehogy még hozzá elkapjanak valami vírust. Úgyhogy igen, elég nehézen kapok helyettesítést, hogy átvennie a munkámat, mert itten sok empatiának kell lenni. Nem akkor segítünk, amikor nekünk passzul, vagy amikor mi ráérünk, hanem akkor, amikor a beteg használ, az lehet délután is, nem csak egyszer egy hónapban, az lehet onkofonon keresztül is, úgyhogy sok minden hozzá tartozik, és eléggé fárasztó. Most már, mivel korban vagyok.
0: Azért itt még azért elmondja Marika, hogy hol és mikor várja az esetleges új tagokat? Mikor vannak a találkozók és hol?
1: A Muraszombatban vannak a találkozók, minden második péntekén.
0: A kórházban?
1: A kórházban, 15 órakor. Most pénteken megint lesz találkozó, úgyhogy tavasszal kicsit elmentünk a témától, mert készültünk a programra, a 40 éves munkáról emlékeztünk, úgyhogy elég az is, de nagyon büszke vagyok, hogy megértem azt a 40 évet, meg hogy akár mi is lesz, vagy van, én még mindig tudok segíteni, még mindig tudok nevetni is, de egyszer véget ér a mindennek, és át kell adni a munkát, ezt azt akarom mondani, de nem tudok találni.
0: Reméljük, hogy lesz valaki, aki ennyi empátiával és energiával rendelkezik, mint Vugrinec Mária. Dr. Daniela Ostrich, ugye ön az imént elmondta, hogy előadások, magyarázatok, mindaz, ami talán valahol ott hátul motoszkál a betegnek a fejében, és nem meri megkérdezni, esetleg Google-ön rossz válaszra talál, ez mindaz ön ezt fölvállalta és magyarázza neki. Önnek mi a célja mondjuk a következő 5 évben? Mit szeretne elérni a csoporton belül?
2: Az önkéntesség számomra egy szívbeli kérdés, ami az empátián alapul, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljek a tagok kívánságaira. De természetesen nagyon hasznos lenne, ha ezek a találkozókban más területekről jövő szakértőket is bevonnánk, például az, hiszen tudjuk, hogy az onkológiai betegség mint a pszichénket, mint a lelkéletünkre, mint a fizikumunkra kihatással van, az életünkre kihatással van. Így más szakterületekről is beszeretnénk vonni szakértőket, akik a betegek és a hozzátartozói kérdéseire válaszolni tudnak. Már megállapodtunk, megbeszéltük azt, hogy lesz egy előadásunk egy nőgyógyásszal, és én is folyamatosan képezem magam különböző előadásokon veszek részt, amelyeket az Onkológiai Betegek Egyesülete szervez, de természetesen más területeken is, és igyekszem a részemről vállalat feladatoknak eleget tenni.
0: Hiszen rejtetten én azt kérdeztem ám, hogy maga mennyire szakképesíti magát erre a területre, csak így nem mertem feltenni a kérdést. Ez egy kicsit, hogy lazítsunk a komoly témán. Anás Licsár, ugye mondtuk, hogy az Onkológiai Betegek Országos Egyesülete az önkéntesekkel dolgozik. Hány önkéntes tagja az egyesületnek jelenleg?
2: Aktívan 53 önkéntesünk van, de egy adatú. Én összehasonlítást végeztem az önkéntesek munkája szempontjából, tehát a civil szervezeteken belül, és megnéztem a mi egyesületünk adatait, és el kell mondanom, hogy átlagban az egy-egy önkéntes, tehát az 53 aktív körül több mint 155 óra önkéntes munkát végez mindegyikük közülük. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon nagy munka, és nagyon hálával tartozunk, és tisztelettel tartozunk ezen szegényeknek. Tehát egy évben úgymond egy hónapig önkéntesen dolgozik azok javára, akiknek a segítségre szükségük van. Elmondtam már, hogy az önkéntesek megterhelése, amikor mások terhét, problémáit magukra veszik, ez nagyon-nagyon nagy számukra is. Ezért számukra is minden éven képzéseket szervezünk, és legalább egy vagy két szupervíziót is tartunk, tehát ilyen módon járulunk hozzá ahhoz, hogy őket is egy kicsit tehermentesítsük, hogy mindazt, ami összegyűlött a munkájuknál, hogy ezt egy kicsit letehetik, hogy egy kicsit félre tudják tenni. Ha megengedik, akkor talán egy dolgot szeretnék még elmondani. Mit szeretnék, mint egyesületi elnök, mint az Onkológiai Betegek Egyesületének az elnöke? Tehát azt szeretném, hogy appellálok a ma még egészséges emberekre, azokra, akik ma úgy érzik, hogy egészségesek, legyenek figyelmesek az önökben végre, önökben zajló változásokra, tehát a változásokra a testükben és a testükön, és a közérzetükre. És amint már az imént hallottuk, hogy elment a hölgy mammográfiára, és rákot, és megtalálták a rákot. Tehát több tiszteletet kellene ezeknek a szűrőprogramoknak szánnunk, a Zoradora és a SWIT programoknak, ezek léteznek Szlovéniában. Amikor megkapják ezt a meghívót, mondják azt, ez egy ajándék az állam, az ország részéről, az egészségem re való figyelem. Tehát ne dobjuk el ezt a meghívót. Már a tisztelet adás miatt azok iránt, akik küldték ezt a meghívót, és a saját egészségem miatti fontosság miatt, és a közösség részére így fognak tudnak legtöbbet tenni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal akár be is fejezhetnénk ezt a műsort, és nagyon rövid időn belül be is fejezzük ezt a műsort. Azt hiszem, hogy amit az Onkológiai Betegek Egyesületének elnöke most itt elmondott, valóban tiszteljük meg azt, aki kiküldi, és nekünk ingyen lehetővé teszi a felülvizsgálatot, és tiszteljük meg saját magunkat, és gondoskodjuk saját magunkról, csak azért, hogy a legközelebbi hozzátartozóinknak ne legyünk egyszer teher, ami a akkor megint nekünk okoz fájdalmat. Na, de nem én fogom befejezni, hanem Szúnyog Edit fogja befejezni ezt a műsort. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek a betegséggel, vagy még bizonytalanok abban, hogy segítséget kérjenek?
3: Ezzel nem kell gondolkodni. Jelenkezzetek csoporthoz. Ne jegyetek meg. A rák betegség nem nagy tabu téma, ebben élnünk, legyetek erősek, egymásnak kell segítenünk, és csak erősen tovább.
0: És ne titkolják a betegséget.
3: Nem szabad titkolni, és abszolút nem szabad titkolni. Hangosan kell beszélni erről a témáról. Nagyon hangosan, nem titkolni. Ez nem tabu téma. Nyilván többet beszél az ember, könnyebb átviselni. Nagyon könnyebb.
0: Kedves hallgatóink, az aktuális hallották, még nagyon sok megválaszolatlan kérdés maradt, majd egy legközelebbi alkalommal folytatjuk. Anás Licsárnak, Vugrinec Máriának, dr. Daniela Ostricsnak és Szúnyog Editnek köszönöm, hogy közreműködtek a műsorban, amelynek készítésében Zver Ilona tolmács és Bencik István hangtechnikus volt segítségemre. A műsor házigazdája, Cigán Szilvia, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hibaigazítás nem Bencik István, hanem Levár Teodor volt a hangtechnikus, a viszonthallásra.

Kedves hallgatóink, az aktuális után már csak annyi a dolgom, hogy megköszönöm eddigi megtisztelő és kitartó figyelmüket, bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák. Június 10-e van szerda, lassan átlépünk a délutánra, érkezik a délutáni csapat itt az MMR-en, és velük rádiózhatnak tovább a folytatásban. Farics Dori szerkesztette a híreket a délelőtt folyamán, a zenei válogatást Király Boglárka készítette nevükben, és a hangtechnikus Lebár Teodor nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíma. Köszönjük a figyelmet, további szép napot mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Parlament Belügyi Bizottsága ma rövidített eljárás keretében állást foglal a helyi választásokról szóló törvény módosítására irányuló javaslatról.
1: Ma bemutatják az alkotmány módosítására irányuló javaslatot, amely bevezetné a preferenciális szavazást a parlamenti választásokon.
2: Az alkotmánybírák ma első alkalommal tárgyalják az idei parlamenti választások eredménye elleni fellebbezést.
1: Folytatódik a Magyar Országgyűlés munkája, ahol várhatóan több részlet is kiderülhet az uniós források felszabadításához.
2: A Mediterrán Paktum keretében új 25 milliárd eurós zöld energia programot indított az Európai Unió.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A választópolgárok mától aláírásukkal támogathatják a parlamenti választásokról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírását. A népszavazás kezdeményezői július 14-éig 40 ezer aláírást kell, hogy összegyűjtsenek. A kezdeményezők bejelentették, hogy a népszavazási kezdeményezéssel meg akarják akadályozni a politikai rendőrség újbóli bevezetését Szlovéniában.
2: A népszavazási kezdeményezést az emberi jogok védelmével foglalkozó bizottság korábbi tagjai kezdeményezték és írták alá, amelyet 38 évvel ezelőtt hoztak létre. A törvénymódosítás megszünteti annak lehetőségét, hogy a vizsgálat alá vont személyek az alkotmánybírósághoz fordulhassanak a jogellenes létrehozott bizottságok, vagy azok jogellenes határozatai ellen. A kezdeményezők szerint a módosítás tehát megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely jelenleg megakadályozza a parlamenti vizsgálatok politikai visszaéléseit.
1: A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága ma rövidített eljárás keretében állást foglal a helyi választásokról szóló törvény módosítására irányoló javaslatról. Az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica párt képviselői azt javasolják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok többé ne rendelkezzenek szavazati joggal a helyhatósági választásokon.
2: Az ellenzék már korábban is kifejezte ellenállását a javaslattal szemben. A Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel és bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező külföldiek mostantól a települési tanács tagjaira és a polgármesterre is szavazati joggal rendelkeznek. A javaslat szerint elveszítenék ennek jogát. A parlament törvényhozási és jogi szolgálat alkotmányosan megkérdőjelezhetőnek tartja a javasolt megoldást. A javaslattevők rámutattak, hogy az új szabályozást 2024-ben a következmények megfelelő elemzése nélkül fogadták el.
1: A Gibanye Svoboda, az SD, valamint a Levica és a Vesna parlamenti csoportjai ma benyújtják az alkotmány módosítására irányuló javaslatot, amely bevezetné a preferenciális szavazást a parlamenti választásokon. A javaslatot ma délelőtt részletesebben be is mutatták. Az alkotmány módosításához a képviselők kétharmados többsége szükséges.
2: A preferenciális szavazás bevezetését a parlamenti választásokon a szavazók közel 71%-a támogatta egy 2024. júniusi konzultatív népszavazáson, valamivel több mint 41%-os részvételi arányjal, míg a bő 29% ellene szavazott. Az alkotmány módosításához a parlament kétharmados többsége, vagyis a képviselők 60 szavazata szükséges, és a javasolt módosításoknak a végső jóváhagyás és hatályba lépés felé vezető úton több lépésen is sikeresen át kell menniük a parlamenti eljárásban.
1: A javasolt napirend szerint az alkotmánybírák ma első alkalommal tárgyalják az idei parlamenti választások eredménye elleni fellebbezéseket, konkrétan a kérelmező által az országgyűlési képviselők mandátumait kifogásolt fellebbezést. Amint az az Alkotmánybíróság honlapján is olvasható, több mint 30 fellebbezéssel árasztották el a március 22-én lezajlott országgyűlési választásokkal kapcsolatban.
2: Ezek közé tartoznak többek között a választási eredmények és a képviselői mandátumok megerősítése elleni fellebbezések. Az alkotmány 43. cikke szerinti szabad választásokhoz való jog állítólagos megsértése miatti fellebbezések, valamint a választások megsemmisítésére irányuló kezdeményezések. A választások előtti kampány alkotmányosságának és jogszerűségének értékelésére irányuló kezdeményezések, valamint egy olyan fellebbezés, amelyben a kérelmező egy külföldi szervezet választási folyamatra gyakorolt esetleges alkotmányellenes befolyásának értékelését indítványozza.
1: A kormány holnap tárgyalja a Horvátországgal és Magyarországgal közös schengeni belső határon történő ideiglenes ellenőrzés megszüntetéséről szóló javaslatot, közölte a belügyminisztérium az EU migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása előtt.
2: Mint kifejtették, a rendőrség az államhatáron az ellenőrzés egy más formáját fogja alkalmazni a megfigyelés elvégzésére, miközben egyúttal segít javítani a forgalom áramlását a már amúgy is zsúfolt utakon. A múlt héten az Európai Bizottság felszólított 9 schengeni tagállamot, amelyek ideiglenes ellenőrzést vezetnek be a belső határokon, hogy fokozatosan szüntessék meg azt. A felszólított országok között van Szlovénia, Olaszország és Ausztria is. Szlovénia 2023 októberi óta vezette be az ellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon, és a közelmúltban további 6 hónappal, idén december 21-ig meghosszabbította azt.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Folytatódik ma a Magyar Országgyűlés munkája, ahol várhatóan több részlet is kiderülhet az uniós források felszabadításához kapcsolódó korrupció ellenes reformcsomagról, a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, valamint az alaptörvény tervezet módosításai is sorra kerülhetnek.
2: A parlament már a hét elején felfüggesztette a devizahitelesekkel szembeni végrehajtásokat a helyzet felülvizsgálatának idejére, és egyhangulag megszavazta a képviselői fizetések jelentős csökkentését. Magyar Péter miniszterelnök szerint még ma benyújtaná a kormány azt a nagy korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelynek elfogadásától a kabinet az uniós források felszabadítását is várja. A csomag része lenne az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele és a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is.
1: A Mediterrán Paktum keretében új 25 milliárd eurós zöld energia programot indított az Európai Unió. A kezdeményezés célja a megújuló energia, a hidrogénipar és a tiszta technológiák fejlesztése a mediterrán térségben. Mindeközben 2035-ig több mint 100 ezer új munkahely létrejöttével számolnak az ágazatban.
2: A beruházások ösztönzésére a bizottság több mint 5 milliárd euró garancia kapacitást biztosít az Európai Fenntartható Fejlődési Alapon keresztül. A kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet. Az Európai Bizottság közölte, hogy június 15-éig várja a magánbefektetők, augusztus 15-éig pedig a projektgazdák jelentkezését. A mediterrán paktumot 2025. novemberében hozták létre Barcelonában, azzal a céllal, hogy megerősítsék az Európai Unió együttműködését a közel-keleti és észak-afrikai országokkal.
0: Sport.
1: Új edzőt keres az első ligás Mura foci csapata.

Aztán folytatjuk hamarosan Charlie-val és Tóth Verával, tőlük fog szólni a Földobott kő című sláger. Utána pedig negyedkor vár önökre a mai aréna. A részletekért velünk kell, hogy tartsanak majd negyedkor, és természetesen meg kell, hogy hallgassák a mai adást. Úgyhogy ha látik, akkor folytassák továbbra is az MMR társaságában ezt a délutánt.

0: Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az aréna hallgatóit! A szlovén női labdarúgó válogatott több mint 3000 néző előtt először játszott a Stožicei sportparkban. Sasa Kolman csapatának az utolsó mérkőzésén tegnap le kellett volna győznie a világranglista harmadik helyezett Németországot, ha el akarta kerülni az utolsó helyet és a B-ligába való kiesést. A szlovén női labdarúgó válogatott bravúrja azonban elmaradt, 2-0-ra kikapott. Mateja Zver így értékelt. Sajnálhatjuk a történteket, ahelyett, hogy az első fél időben egy gólos előnyt szerezzünk, hátrányba kerültünk. Voltak szép helyzeteink, amiket értékesíteni kellett volna, de ilyen a futball, ha nem adsz, kapsz. Ennek ellenére büszkék lehetünk, hiszen szemnek is szép, kombinatív, rövid passzokra, elmozdításokra, területnyitásokra épülő játékot mutattunk Németország ellen, mely a világ legjobb három válogatottja között van. A szlovén női válogatott számára az A-liga csak pozitívumot hozott, annak értelmében, hogy játékminőségben, csapategységben nagyot léptek az erős mérkőzéseken szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Hiányzott azonban a hatékonyság, hogy megtartsák státuszukat a legmagasabb minőségi mezőnyben. De a találkozó mutatott fejlődés, a küzdeni akarás és az összeszokottság biztató, pozitív jövőképet vetít előre, nyilatkozta Lára Prásnikár.
2: Mislim da je celotna te neka Liga A bila neki res, res pozitivnega za nas. Zelo smo zrastli kot ekipa, veliko novih izkušenj, veliko težkih tekem, kar nam je mogoče manjkalo, da bi se lahko obdržali v tej ligi, ampak mislim, da je to sam spodbuda za naprej. No.
1: Sasa Kolman, szövetségi kapitány, pedig a következőket hangoztatta.
3: Tisti dan, ko se bom sporjazno s porazom, mislim, da dan, ko moram nehat se ukvarjati z nogometom.
4: Aznap, amikor elfogadom a vereséget, abba kell hagynom a futballal való foglalkozást. A közelmúltban felidéztem 2024 áprilisát, amikor Moldávia ellen játszottunk a Zsák pályán a C-ligában. Nagy nehézségek közepette nyertünk, de csak 2-0-ra. Két év után a Stožicei sportparkban játszunk a VB cím megszerzésére esélyes Németország ellen. Az első 40 perc kiváló előadása után mit is mondjak? Sok lehetőségünk volt a gólszerzésre. Lehetett volna egy vagy két gólos vezetés is. De a 2-0-ás vereség mégis azt mutatta, hogy Németország női futballjának minőségi jellemzői magasabb szinten vannak. Jobbak nálunk, ezt el kell ismerni. Azonban nem csak e mérkőzést kell nagyító alá vennünk, inkább az utat, amit idáig megtettünk, és ami biztató a jövőre nézve.
3: Ne smemo gledati na to tekmo, moramo gledati na to pot, ki smo jo prehodili do danes in sigurno za naprej je veliko optimizma.
1: Annak ellenére, hogy a csoport utolsó helyén végeztek, a szlovén női labdarúgó válogatottnak még mindig van esélye a világbajnokságon való részvételre. A pótselejtezők sorsolására június 18-án kerül sor, a küzdelmek idén októberben folytatódnak. A világbajnokságot Brazíliában rendezik 2027. június 24-e és július 25-e között.

0: Elhatároztuk, hogy benevezünk a strandröplabda küzdelembe is. Elsősorban azért, mert szeretünk közreműködni a községi sportjátékokban. Iskolánk hírnevét öregbíthetjük. Azzal, hogy részt veszünk a játékokon, üzenjük, mi is itt vagyunk a községben, létezünk, dolgozunk. És végül jól érezzük magunkat, hiszen az együttlét, a társalgás és a szórakozás is rendkívül fontos az ember életében. Megismerhetjük egymás teljesítménykészségét. A strandröplabdát nagyon szeretjük, habár hozzátartozik az is, hogy tavaly nyár óta nem játszottunk. Éppen ezért is volt egy kis fenntartásunk, mire fogjuk vinni. Élvezzük a játékot, annak ellenére, hogy elég erős csapatokkal vettük fel a harcot. Még egyszer, fő a részvétel és a kellemes hangulat. A kettes számú kétnyelvű általános iskola kezdetektől jelen van a községi sportjátékok életében. Több versenyszámban közreműködnek. A strandröplabda mellett az egyik kedvenc a pikádó, de rendszeresen ott vannak a bowling versenyeken is, mondta még Tanya Trátnyék, a tanintézmény megbízott igazgatója.
1: Sodelujemo tudi pri pikádu, pa uživamo vedno, ko se pridružimo tudi bowling skupinam.
0: Pahor Sven egy általános iskolás csapattal nevezett be a küzdelembe. Lárának van röplabda tudása, Markus korábban futballozott, Sven pedig tollaslabdázó. Fő a társalgás, a közreműködés, a szórakozás, és nem utolsó sorban a strandröplabda sport megismerése. Igyekeznek minél jobban játszani minden egyes meccsen, és meglátják, mire lesz ez elég, mondotta Sven.
2: Prišli smo se bolj zabavati, ja, pa bolj tak za foro. Pa da se družimo, pa da malo sprobamo tudi druge športe igrati. Uh-huh. Ja, skušamo priti do čim boljšega mesta in čim boljše bomo probali igrati, pa bomo videli, kako bo.
0: Novák Miha szerint?
3: Szerintem a társalgás és a mozgás fontosabb, hogy összed vagyunk, beszélgettünk, a végén még eredmény, ami lesz, mindegy, fő, hogy jól érezzük magunkat.
0: Elég kemény küzdelem volt, tehát minden pontért megdolgoztatok.
3: Küzdeni kell, de végén fontos, hogy jól érezzünk magunkat.
0: Ki hívott meg a csapatba?
3: A lendvai röplabdás csapat, lányok hívtak, hogy ha jövök játszani, mert sokat szokunk játszani. És legalább kétszer hetente, mikor jó az időjárás, jövünk és játszunk egy pár órát, és sűrezzük magunkat.
0: Andrej Matyasec, a Lendvai Sportszövetség elnöke örömének adott hangot, amikor nyilatkozatában rámutatott arra, hogy a sportjátékok keretében első ízben hirdették meg a strandröplabda versenyt, amelyre 5 csapat nevezett be. Bizakodó volt a jövőt illetően is. Nem titkolta a

klubkorszakot indít, hiszen megérkezett az I Feel So Free, amelyben a popzene egyik legnagyobb ikonja, a globális elektronikus szintér egyik legmeghatározóbb alakjával találkozik. Peggy Go friss, energikus újragondolása még erősebben a táncparkett felé húzza Madonna legújabb felvételét. Feszesebb, emelkedett, 80-as évekig lett a lüktetés, és modern klubhangzás ad új dimenziót ennek a dalnak. Egyébként ez a remix a készülő Confessions második album felvezetésének egyik legerősebb darabja, amely egyszerre idézi meg Madonna klasszikus dance örökségét, és Peggy kortárs nemzetközi klub energiáját. És hogy szól ez egy dalban? Már is mutatom, jön Madonna és Peggy Go, ez pedig az I Feel So Free.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 13:52 perc van, hajszál pontosan, vagyis hát 13:52 perc, és a Friss ismétlését hallhatták az imént, mi pedig folytatjuk még ezt az órát zenékkel, kettőkor pedig már Oleti Zsuzsa várja önöket, méghozzá friss hírekkel.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Chicago és Selena Gomez közös dala szólt az imént, az Ereint mi 14 óra 40 perc van jelenleg, és egy felhívással érkeztünk, ugyanis a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a nemzetközi halászléfőző versenyt. No, a rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván, a Kubis szálloda és a Bella Venezia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főző tudományukat és megmérettetni magukat a halászlé készítésben, június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel egyébként ingyenes, nevezési díj nincs. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető, minden érdeklődőt pedig szeretettel várnak a lendvai nemzetközi halászléfőző versenyre. Na, halászléfőző versenyről egyelőre ennyit, viszont van itt az a felhívás mellett még egy fontos tájékoztatónk is, ugyanis az Ökopark Kft. Tájékoztatja tisztelt vízfelhasználókat, hogy csőtörés miatt június 11-én csütörtökön, azaz holnap munkálatok zajlanak a lendvai Vasút utcában található vízvezetékeken. Emiatt a nap folyamán előreláthatólag ideiglenes vízszolgáltatás kimaradásra kell számítani Lendván a Vasút utca és Ipari utca területein, valamint Hármasmalomban és Petesházán is. Amikor a vízszolgáltatás helyreáll, javasolják, hogy néhány percig folyassák a vizet, amíg az kitisztul. Ezt lehetőség szerint olyan csapokon tegyék meg, ahol ez problémamentesen megoldható. A csőtörés következtében Lendva község más területein is előfordulhat átmeneti vízzavarosság vagy nyomásingadozás. Amennyiben ilyet tapasztalnak, kérik, hogy szintén folyassák a vizet néhány percig, amíg az ismét tisztává válik. Megértésüket és türelmüket köszönik az Ökopark Kft. Munkatársai. Na hát ennyi tájékoztatóval és ugye felhívással érkeztünk mi. Hamarosan már 3:43 lesz, ez pedig azt jelenti, hogy szólni fog először is a Lóci játszik, ő nincs című dala, aztán elmondjuk azt is, hogy milyen témákkal várjuk Önöket a mai terápjáróban.

A Lóci játszik dala után említettük ugye a terepjárót, és van három témánk, amivel ma háromtól szolgálni is tudunk. Lássuk is azonnal, hogy melyek ezek a témák. Először is az afrikai sertéspestis elnevezésű betegség az egyik legnagyobb veszély az európai sertéstartók számára. A szomszédos országok közül Magyarországon először mutatták ki kórokozóját házi sertésen. A részleteket Jobbágy Klárától hallják a mai terepjáró első témájában tehát. Aztán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén elfogadta a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot. A tevékenység Radamosban, a Lehetőségek házában valósul meg minden munkanapon délután. A témáról Fehér Ilona összeállítását hallják majd. Végül pedig a szezonális helyi zöldségek és gyümölcsök tápértéke kimutatottan magasabb, mint amelyeket több száz kilométerről szállítanak. Ezért is lenne fontos, hogy fogyasszunk helyben termesztett élelmiszereket. A témáról egyébként Jobbágy Klárát hallják majd a mai terepjáró harmadik, azaz utolsó témájában. Úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy a Jó Zenék Társaságában tartsanak velünk háromkor, és hallgassák meg ezt a három témát a mai terepjáróban.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Terepjáró. A Újravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Az afrikai sertéspestis elnevezésű betegség az egyik legnagyobb veszély az európai sertéstartók számára. A szomszédos országok közül Magyarországon először mutatták ki kórokozóját házi sertésen. A részleteket Jobbágy Klárától hallják.
3: A vaddisznó állományban évek óta több helyütt is már felbukkant a betegség. Miután azonban a szomszédos országok közül Magyarországon először regisztrálták házi sertések között az afrikai sertéspestist, ez Szlovénia számára is kockázatnövekedést jelent. Az afrikai sertéspestis emberre nem, de állatokra igen veszélyes betegség, ezért most a határ két oldalán lévő állattartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi biztonsági szabályok betartására, melyek közé tartozik az állatok közötti védőruházat és lábbeli használata, valamint a használt eszközök fertőtlenítése. Ezen felül természetesen meg kell előzni a házi sertések vaddisznókkal való érintkezését. Állatvásárlás esetén pedig az állattartók csak ellenőrzött gazdaságokból szerezzenek be tenyészállatokat. A külföldre utazók, elsősorban most a Magyarországra utazók, tartsák be azt az előírást, hogy ne hozzanak be hús és egyéb állati eredetű termékeket azokból az országokból, ahol a betegség jelen van. Mivel ezek könnyen további fertőzés okozói lehetnek, és természetesen emiatt nem szabad a természetbe egyszerűen eldobni, például a szendvics maradékot. Az afrikai sertéspestis ugyan nem veszélyes az emberre, de hatalmas gazdasági kárt okozhat, ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a felelősségteljes cselekvés a szlovén mezőgazdaság védelmének érdekében.
2: A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának legutóbbi ülésén elfogadták a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot. A tevékenység Radamosban, a Lehetőségek Házában valósul meg minden munkanapon délutánonként. Az ingyenes foglalkozásokba a kétnyelvű óvodába járó gyermekeket vonták be. Ősztől bővül ezek köre, hiszen az ellátása a kétnyelvű általános iskolásokra is kiterjed. A szolgáltatásokat 5. osztályos korig biztosítják. Fehér Ilona készített összeállítást a tevékenységről.
4: Radamosban a Lehetőségek Házának épületét a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség teljes egészében magyarországi támogatásokból hozta létre. Célja a fejlődési késést, illetve eltérést mutató gyermekek korai kezelése. A Lehetőségek Háza a gyermekek tanulási nehézségeinek megelőzésén is tevékenykedik, és a kétnyelvű óvodákat és általános iskolákat öleli fel. Az alaptevékenységek szolgáltatásai közé tartozik a mozgásterápia, a mozgásfejlesztés, a kognitív fejlesztés, a komplex nyelvi fejlesztés, a megkésett beszédfejlődés terápia,

0: terápia és a gyógypedagógiai tanácsadás. A foglalkozások a gyermek anyanyelvén magyarul vagy szlovénul történik. A Lehetőségek Házában nyújtott ellátás a magyarországi jó gyakorlaton alapszik, és elsősorban preventív gyógypedagógiai támogatás. Mekkora a foglalkozások iránti igény? Kérdeztük Orbán Dusánt, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnökét.
1: Sajnos a statisztikai adatok, amik most már így a harmadik év működéséből látszódnak, nem csökkenik a létszám, hanem sajnos annak ellenére, hogy egy pár gyermeken már tudtunk segíteni, és kiválott az úgynevezett épület fönnhatóságából, mindig újból hozzá. Az idei évben is kiviteleztük az óvodákon a vizsgálatokat, és sajnos megint mutatkozik egy bizonyos létszám, akinek szükségeltetett lenne az épület látogatása. Mi itt megpróbálunk azokban a délutáni órákban szlovén-magyar szakemberekkel együtt és pszichológussal is, hogy a szükségeltetett a gyermekeknek mindazt nyújtani, amit netalántán lehet a szlovén rendszerben két havonta, legfeljebb három havonta egyszer tudnának használni. Az elmúlt két évben kiformálódott egy bizonyos igény, és ezt az igényt most egy ilyen szabályzatba szerettük volna ötvözni.
0: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsa tehát elfogadta a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot, amelyet 2026. szeptember 1-től fognak alkalmazni.
1: Definiáljuk, hogy mi az a maximális korhatár, ameddig még meg lehet látogatni a központot. Mi egy kicsit többet nyújtunk, mint az átlag szlovén, azt mondom, hogy egészségügy, mert úgy véljük, hogy a gyermekeknek lehet, hogy az első, második, harmadik osztályban is szükségeltetett még valamilyen kezelés, foglalkozás, ezért a pedagógusokkal, az iskolákkal együtt értve és a szakemberekkel természetesen meghoztuk azt a vonalat, hogy az ötödik osztályig vagyunk képesek még segíteni a gyermekeken, és egyben azt is meghatároztuk itten, hogy mi az, amit tudunk, és mit az, amit vállalunk. Ezek a gyermekek nem betegek, ezeknek csak egy rendellenességük van.
0: Aradamosban nyújtott ingyenes ellátás nem szerves része a szlovén egészségügyi rendszernek. Az országos rendszer mellett működik. Az ellátás nem nyúl bele a szlovén országos rendszerbe, sőt a segítségre szoruló gyermekek szüleit az országos rendszerben történő további vizsgálatokra buzdítja.
1: Nagyon szeretnénk azt, hogy az új szlovén kormány úgy döntene, hogy a Radamosi Korai Fejlesztési Központ ez egy nagyon jó példa, és hogy ezt a példát valahogyan fölkarolná, mivel, hogy, ahogy az előbb is mondtam, nem teszünk különbséget sem egynyelvű, sem saját környezetünkből való gyermeknél, mivel, hogy a gyermekek, akik a kétnyelvű óvodai rendszert, iskolai rendszert látogatják, azoknak mindenkinek ingyenes és bérmentve tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani.
0: A szakemberek honnan jönnek, és ki biztosítja számukra a tiszteletdíjat?
1: Két szlovén szakemberünk van a Muravidékről, és két magyar szakemberünk van, akik a magyar korai fejlesztési hálózatban tevékenykednek, úgyhogy a szakemberek kellőképpen elegendő tudással rendelkeznek, és a szakemberek javaslatára az idei évben megkezdtünk egy ötödik szakember bevonását és egy pszichológust, mivel hogy vannak gyermekek, akiknél a pszichológiai foglalkozás is jól jön. Ezeket a tiszteletdíjakat az MMNK a költségvetéséből és a BGA által utalt magyar állami támogatásból fedezzük, úgyhogy az eddigiekben ezt teljes mértékben a magyar állam, magyar kormánynak köszönhetően tudtuk működtetni. Nagyon reméljük, hogy nem sokára az okiratok is megérkeznek, és akkor a jövő évi az ősztől további foglalkozás is biztosított.
0: Mondta Orbán Dusán, tanácselnök.
2: A szezonális helyi zöldségek és gyümölcsök tápértéke kimutatottan magasabb, mint amelyeket több száz kilométerről szállítanak. Ezért is lenne fontos, hogy fogyasszunk helyben termesztett élelmiszereket. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
3: Boltjainkban ma már télen-nyáron mondhatni egyforma a zöldség, gyümölcs kínálat. Télen is ehetünk paprikát, paradicsomot, uborkát, a világ más tájáról érkezett áfonyát, epret. Nagyszüleink azonban még olyan zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztottak, aminek éppen szezonja volt. Télen pedig savanyított káposzta, répa került az asztalra, ami rendkívül egészséges. Ahogy eleinknek, úgy nekünk is követni kellene ezt a trendet, s akkor amellett, hogy jót tennénk a szervezetünknek, még a szezonális és helyi élelmiszerek választásával támogatnánk a hazai termelést, a szlovén termelőket. Csökkentenénk a közlekedés, szállítás környezetre gyakorolt hatását, és élvezhetnénk a legfrissebb, legízletesebb és legtáplálóbb ételeket. E kezdeményezés mára kiemelt figyelmet kapott a szlovén mezőgazdasági minisztérium részéről is. Június az egyik legszínesebb hónapunk. A polcok és a piacok ilyenkorra már tele vannak friss, hazai zöldséggel, lédús gyümölccsel, illatos fűszernövényekkel, amelyek hazai földben természetes ritmusukban értek be.

0: borsóból, és sorolhatnánk még több más zöldséget is. Ezeknek beszerzése helyi piacokon, parasztgazdaságok udvarán megoldható. Sajnos közvetlen közelünkben állandó helyi piac már nincsen, de tervek vannak-e hagyomány újraélesztésére? Vannak azonban időszakosak, és vannak kezdeményezések internetes kapcsolattartásra is. Amúgy földrajzi elhelyezkedésünknek és évszakaink változásának köszönhetően szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az év bármely szakaszában van valamilyen gyümölcs és zöldség kínálat. Ősszel ott van a cékla, a káposzta, a birsalma, a gesztenye és a sütőtök szezonja, és rengeteg féle téli tartósítási módszert ismerünk. Miután pedig minden évszakban más-más szezonális alapanyag áll a rendelkezésünkre, így sohasem unalmas az étrendünk. További kedvező tényező, hogy a szezonális termékeket nagy mennyiségben érhetjük el, és a többi gyümölcshöz és zöldséghez képest általában az áruk is kedvezőbb. És ahogy már mondtam, a helyi termelők és biogazdaságok termékeinek vásárlásával régiónk fejlődését is támogatjuk, ezért is szentel kiemelt figyelmet a projektnek már jó ideje a Szlovén Mezőgazdasági Minisztérium.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Jobbágy Klára és Fehér Ilona összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Megjelent a Globális Békeindex 2026-os listája, amely bemutatja a 10 legbékésebb országot. A Global Peace Index 163 országot vizsgáló rangsora szerint 2026-ban ismét Izland végzett az első helyen, immár 19. egymást követő évben, írja a BBC. A rangsor készítői szerint a legbiztonságosabb országok közös jellemzője, hogy nem csupán a konfliktusok hiánya jellemzi őket, hanem az erős társadalmi kohézió, a jól működő állami intézmények és az emberek közötti bizalom is. A top 5-ösbe idén először bekerülő Szlovénia a közösségi szemléletnek, a természetközeli életmódnak és a munka-magánélet egyensúlyának köszönheti előkelő helyezését. Június 10-én szerdán tagjává választotta a jobb közép keresztény demokrata Európai Néppárt képviselőcsoportja a Tisza párt két új EP képviselőjét, Bogdán Csabát és Weiss Viktort, akik Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán miniszter megüresedett mandátumait vették át. Ezzel a jövő héten már EP képviselőként vehetnek részt a parlament plenáris ülésén, így a párt héttagú delegációja imáron ismét teljes lesz. Mandátumukat még május 26-án vették át, egy héttel a legutóbbi plenáris ülés után. Jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélték Branimir Glavaš volt horvát tábornokot, egykori parlamenti képviselőt, az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt, számolt be a helyi sajtó a horvát felsőbüntető bíróság szerdai döntése alapján. A Zágráb megyei bíróság 2023. október 27-én első fokon 7 év börtönre ítélte Glavašt, most ezt a döntést hagyta helyben a felső büntető bíróság. Glavaš mellett bűnösnek mondták ki Gordana Getos Magdicsot, az esziki hadműveleti övezet különleges diverzáns felderítő egysége egyik szakaszának volt parancsnoknőjét is, akit 4 év börtönre ítéltek. Az alakul

László Attila dalával folytatjuk a mai slágerkívánságunkat, tőle fog szólni a Küldetésed van című dal, egyébként ezt Betty kérte tőlünk, és a folytatásban is várjuk a telefonhívásaikat, körülbelül 2 zenére még maradt időnk, úgyhogy ha szeretnének zenét kérni tőlünk, akkor hívjanak bennünket bátran.

Kovács Kati Mindig veled című dalával folytatjuk, ezt egyébként Zsuzsanna kérte tőlünk Lentiből, úgyhogy fogadják sok szeretettel ezt a dalt, és természetesen maradt még időnk egy dalra, úgyhogy bátran telefonálhatnak, akár a dal után még.

0: És már van is egy telefonálónk. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Ábrahám László, Szlovákia.
0: Üdvözlöm!
1: Tisztelme a szerelmér, az az egyben gabajó Csuszi Kvartról, kis Norman előadásából.
0: El tudná ismételni az előadót és a dal címét, mert rosszul hallatszik a...
1: Egymásban gabajódva. Az a Chris Norman és Suzy Carter odala.
0: Kis Normantól tehát a...
1: Chris Norman és a Suzy Carter.
0: Sajnos nem értem, hogy melyik dalt szeretnék kérni.
1: Egymásban gabajódva szerelemmel.
0: Megvan a dal, rendben, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk. És akkor ezzel a dallal le is zárjuk a mai slágerkívánságunkat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki telefonált és kért tőlünk dalt, de még mielőtt szólna tehát, akkor Chris Normantól a Stumbling In, azért fontos elmondani, hogy ma 17.30-tól lehetőség lesz élőben megtekinteni, hogy hogyan edz a lendvai röplabda klub idősebb lánycsapata, amely az idei szezonban az első szlovén ligában szerepelt. Az edzés alatt és után lehetőség nyílik beszélgetni a lendvai röplabdaklub edzőivel, játékosaival és vezetőségi tagjaival.

0: Azok a látogatók pedig, akik maguk is szeretnék kipróbálni a röplabdát, néhány labda menet erejéig beállhatnak a játékosok közé. A Hogyan kell edzeni az első röplabda ligáért című rendezvényt a Lendvai Röplabda Klub szervezi az élethosszig tartó tanulás hete programsorozat keretében, amelyet a Szlovén Felnőtt Képzési Intézet Andragoski Center Szlovénia koordinál, a rendezvény sorozat pedig helyi koordinátora a Lendvai Népi Egyetem. Egyébként az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tornatermében lesz ez megrendezve, 19 óráig látogatható az esemény. Ennyi információval érkeztünk, a következő órában várja önöket az aktuális ismétlése, addig viszont szóljon Chris Norman és a Suzy Quattro Stumbling India.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara elégedetten veszi tudomásul, hogy az új kormánykoalíciós megállapodása számos olyan intézkedést tartalmaz,

amelyeket ők maguk is javasoltak. Egyúttal felszólítják a kormányt, hogy mielőbb fogadjon el kulcsfontosságú intézkedéseket a gazdaság terheinek enyhítésére, valamint szélesebb körű párbeszédre is szükség lesz Szlovénia jövőbeli fejlődését illetően. Ezt párbeszéd és kölcsönös tisztelet jegyében kell megtenni, szögezték le. Az Európai Bizottság friss országjelentése szerint a magyar oktatási rendszer továbbra is erősíti a meglévő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket. A tanulói teljesítmények és készségek közötti különbségek az egyik legnagyobbak az Európai Unióban. Az oktatási eredmények a felsőfokú végzettségűek arányának javításához további erőfeszítések szükségesek. A jelentés szerint a tanárhiány továbbra is nagy kihívás. A magyar pedagógusok átlagéletkora az egyik legmagasabb az EU-ban. A felső oktatásba felvettek száma ugyan nőtt az elmúlt években, de a diplomások aránya az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. Tavaly a 25-től 34 éves magyarok 32,6%-ának volt felsőfokú végzettsége, szemben a 44,8%-os uniós átlaggal, ami visszafogja a termelékenységet és az innovációt. A görög parlament elfogadta migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, amivel a görög jogrendbe ültetik azt a keretrendszert, amely felgyorsítja a menedékkérelmek elbírálásának és a nemzetközi védelemre nem jogosult menedékkérő kiutasításának folyamatát. A jogszabályt a kormánypárt szavazataival fogadták el, az ellenzéki pártok viszont a tervezet ellen voksoltak.

0: kormány nem hagyott felvenni, már ha más kormány nem vétóz. Az olajársapka felülvizsgálata miatt július 15-e előtt várható a csomag elfogadása. A 21. szankciócsomagot, akár csak az előzőeket, az uniós kormányoknak egyhangulag kell elfogadniuk. Szerdán tűz ütött ki egy tartályhajó gépházában Omán partjainál, a Hormuzi szoros közelében, közölte egy brit tengeri ügynökség, amely egy halálos áldozatról és két eltűntről számolt be. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. Egyelőre nem világos, ki áll a hajót ért feltételezett rakétatámadás mögött.
1: Időjárás.
0: Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, délután és elszórtan főleg északnyugaton már záporokra, néhol zivatarokra is számítani lehet. A legmelegebb órákban 19-25 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk. Az Adria mentén 27 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Csütörtökre virradó éjszaka, északról egy újabb hidegfront érkezik térségünk felé, amelyet országszerte záporok, heves zivatarok kísérhetnek, néhol felhőszakadás sem kizárt.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön változatlanul zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

0: nyílik beszélgetni a Lendvai Röplabda Klub edzőivel, játékosaival és vezetőségi tagjaival is, valamint azok a látogatók, akik maguk is szeretnék kipróbálni a röplabdát, néhány labdamenet erejéig beállhatnak a játékosok közé. A pályán való részvételhez kérik a szervezők, hogy hozzanak magukkal tiszta sportcipőt. A Hogyan kell edzeni az első Röplabda Ligáért című rendezvényt a Lendvai Röplabda Klub szervezi az élethosszig tartó tanulás hete programsorozat keretében, amelyet a Szlovén Felnőtt Képzési Intézet, vagyis az Andra Goski Center Szlovénie koordinál. A rendezvény sorozat helyi koordinátora pedig a Lendvai Népi Egyetem. A helyszín ismételten az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tornaterme lesz, és egészen 16:30-tól 19 óráig lesz látogatható, úgyhogy akit érdekel, mindenképpen látogasson el erre az eseményre. Azok pedig, akik Magyarországról hallgatják adásunkat, üzenjük, hogy egyébként a Városi Könyvtár lent is tart egy könyvbemutatót, illetve kötetbemutatót, méghozzá a Gyök ereink kötetbemutatóját és találkozást az íróval. 18 órakor kezdenek tehát a lentei Városi Könyvtárban, a kötet pedig a helyszínen meg is vásárolható. Egyébként pedig a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, úgyhogy még jelentkezhetnek a 92/551-0077-es telefonszámon, vagy a vklenti@lentikönyvtar.hu e-mail címen. Na, mi ennyi programajánlóval érkeztünk, ami viszont biztos, hogy a folytatásban várja önöket, ugye már az említett aktuális ismétlése. Ugyanis az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az Apró Győzelmek Kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyező csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesek is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az eheti aktuális. A műsor vendégei Anás Licsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Maria, a muraszombati önsegélyező csoport koordinátora, dr. Daniela Osztrich, a muraszombati önsegélyező csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. A műsor házigazdája Cigán Szilvia. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, vagy látogassanak el egy programra. Várja önöket az aktuális ismétlése.
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Azt hiszem, a helyzet mégis javul. Az elmúlt években szép számban csatlakoztak hozzánk új tagok, és az önkéntesek száma is gyarapodik. Arra törekszünk, hogy tevékenységeinkkel valamilyen módon jelen legyünk a médiában és a rendezvényeken, valamint hogy az embereket buzdítsuk a csatlakozásra. Mindig hangsúlyozom, mennyire fontos, hogy amikor az ember megbetegszik, legyen ereje a betegségről nyíltan beszélni. Aztán, hogy felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik már megtapasztalták a rákot, és jól ismerik a betegséget. Nehéz, igen, de egyedül küzdeni a betegséggel még sokkal nehezebb. Jó napot kívánok a tisztelt rádió hallgatóknak! Az aktuális bevezetőjében Anna Zslicsárt, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének a Muravidéken márciusban szervezett jubileumi rendezvényen rádiónknak adott nyilatkozatából idéztem. A mai műsort a fennállásának 40 éves évfordulóját ünneplő rákbetegeket tömörítő egyesületnek és a keretében működő 20 önsegélyező csoport közül a szintén 40 éves muraszombati csoportnak szenteljük. Itt van velünk a stúdióban Anna Zslicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a muraszombati önsegélyező csoport koordinátora, Dr. Daniela Ostrich, a muraszombati önsegélyző csoport szakmai vezetője,

0: valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget. Jó napot kívánok a kedves vendégeimnek is! Anás Lichar asszony, az Onkológiai Betegek Országos Egyesülete idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Hogyan, milyen céllal jött létre az egyesület, és kik voltak az alapítók?
1: Az Onkológiai Betegek Egyesülete 1986-ban jött létre, amely folytatta az addigi tevékenységeket, ugyanis az Onkológiai Intézetben Ljubljanában volt egy Maria Pirc-Wegel, aki megállapította, és mindig újra megismétlem, milyen fontos az, hogy a fizikai betegség mellett, amelyel jár ez a betegség, igen sok figyelmet szentelünk az emberek pszichikai nehézségeinek, szorongásainak is. És már 1982-ben a pszichoonkológiai tevékenység keretében az Onkológiai Intézeten megkezdte kivitelezni egy programot, egy felépülési programot, és megállapították akkor, hogy az embereknek szükségük van a társalgákra, szükségük van a véleménycserére, a gondjaik megosztására másokkal. Természetesen akkor létrejött a pszichoonkológiai intézmény is. 1986-ban pedig a társulat, amelynek először Onkológiai Betegek Egyesülete Ljubljana, ez volt az elnevezése, később pedig a Szlovén Onkológiai Betegek Egyesületének nevezték el.
0: A négy évtized az egy az emberi életben hosszabb időszak, és ez az időszak alatt ugye fejlődött az egyesület, fejlődtek a tevékenységek, de mindvégig ott voltak benne az önkéntesek. Hogyan fejlődött ki az egyesület tevékenysége?
1: Önkéntesek nélkül ez az egyesület nagyon nehezen tudna 40 éven keresztül tevékenykedni, és nem lenne ilyen impozáns eredményei, mint amilyenekkel napjainkban tapasztalhatunk. Az önkéntesek azok, akik a saját tapasztalatokkal rendelkeznek a rák,

0: küldetése, tehát hogy ez önként és egy humanitárius egyesület, és mindig azt mondjuk, hogy a 40. évforduló keretében az önkéntesség 40. évfordulóját is ünnepeljük.
1: Annál is fontosabb ez az önkéntesség, mint amint Anna Zsicsára

0: át saját maguk a betegség során. És minden önkéntes, amikor kapcsolatba kerül egy ilyen beteggel, akkor az élete, a története legintimebb részletébe lép be, és az önkéntes tudja, mi az a félelem, tudja, milyen beteg, milyen fájdalommal kell szembesülni, mit jelent az, hogy nagyon sokan a beteg mellett is természetesen sérülékenyek. Az Onkológ Egyesületben mindig azt mondjuk, hogy a betegekkel ugyanazt a nyelvet beszéljük, éppen ezért könnyű a kommunikáció velük. És még valami fontos. Ezek az önkéntesek túlélték a rákot, és meggyógyultak, kigyógyultak belőle, és az életük valamilyen módon garancia ezeknek a betegeknek, akik olyanan megbetegednek, hogy van lehetőség még a gyógyulásra, mert csak ilyen módon tudja a beteg mentesíteni magát a gondoktól, és ezt, ennek a tehernek egy részét az önkéntesek magukra vállalják, és ez több, mint csak egy altruisztikus tevékenység tett.
1: Amit Zsicsár asszony most elmondott, ez egy nagyon fontos momentuma ennek az egyesületnek, és annak, amiről ez a mai műsor szól, hogy 40 év után is népszerűsítsük a tevékenységét azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem hajlandóak, nem akarnak, nem mernek csatlakozni ehhez a humanitárius szervezethez. Egy-két tevékenységi területet, Zsicsár asszony, még így említsünk meg, ugyanis nem tudják az emberek, hogy mi minden tartozik az Onkológiai Betegek Egyesületének tevékenysége alá. Az önsegítő csoportok azok talán a legfontosabbak, de azon túl azért sok minden van, hogyha csak egyet említek, ugye a tájékoztató publikációk, de inkább ön mondja el.
0: Nézze, az Egyesület több programot kivitelez. Mondhatjuk azt, hogy a hordozó program a legfontosabb program, az önkéntesek segítsége. Ez a support, ez a segítségnyújtás, amelyben ők részesítik a betegeket, de nagyon fontos az emberek tudatosításának a kivitelezése is. Az emberek tudatosítása főleg azzal a céllal, hogy elfogadjuk azt, hogy ma még egészségesek vagyunk, de a mi felelősségünk is az, hogy törődjünk a betegségünkkel. Amikor megbetegedünk, akkor már az orvosok is foglalkoznak ezzel a problémával. Nekem pedig ma arra kell figyelmet fordítanom, mit is tegyek, hogy minimalizáljam azt a lehetőséget, hogy megbetegedjek. Ezért különböző kampányt kivitelezünk a tudatosítás érdekében. Nagyon, tehát kettő nagyon nagy visszhangot keltett. Az egyik a tüdőrákkal volt kapcsolatos, aztán egy éven, tehát a férfiaknak szenteltünk több figyelmet, most pedig a nőknek is, mert a nők körében is egyre több a tüdőrák megbetegedés. És tudjuk, hogy a dohányzás az egyik legfontosabb tényező ennél, és meg kell változtatnunk az életvitelünket ahhoz, hogy minél kisebb legyen a lehetőség a megbetegedésnek. Aztán a publikációk. Mondhatom azt, hogy egy fantasztikus folyóiratunk van, Okno, tehát ablak címmel. 96 oldalas ez a publikáció, ami igen terjedelmes, és benne szakcikkek vannak, segítségnyújtó cikkek, aztán a betegek nyilatkozatai, hogyan élték meg a betegséget, hogyan élték túl a betegséget. És nagyon fontos az is, hogy ösztönözzünk, illetve beszéljünk a beteg és az orvos közötti bizalomról is. El szeretném mondani, hogy Szlovéniában az onkológia a világszínvonalon van, tehát az onkológiai betegségek gyógyítása, és ezért meg kell bíznunk az orvosokban. Tény, hogy két személy ugyanolyan diagnózissal nem jelenti azt, hogy a gyógyításra ugyanolyan módon fognak majd reagálni. Nem lehet megbeszélni a szomszéddal, mit adtak neked, hogyan gyógyítottak téged. A bizalom az alapja a beteg jó érzetének, jó közérzetének, és bizony

0: Tehát bizonyítéka annak, hogy a döntéseket megfelelő módon fogják meghozni az orvosok. Van egy fantasztikus honlapunk, amelyet már ugyan korszerűsíteni kellene, de nagyon reméljük, hogy ezt rövid időn belül meg is tudjuk tenni, ahol emberek fontos információkat, adatokat kapnak, aztán hiteles adatokhoz jutnak. Ne keressék őket csak úgy találomra a világhálón, menjenek a mi honlapunkra, ott találnak jó információkat, de a legjobb, ha a saját orvosát felhívja, és őt vele beszélik meg a dolgokat.
1: Itt meg kell jegyeznem, hogy Anna Zsličar nem elméletből beszél, hanem gyakorlatból, hiszen az onkológiai intézet vezetője volt néhány éven át. Folytatjuk a beszélgetést Vugrinec Máriával, aki a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora hosszú éveken át. Mária, a Muraszombati Önsegítő Csoport is szintén 40 éves jubileumát ünnepli, tehát gyakorlatilag az Egyesülettel és a Ljubljanai Önsegélyező Csoporttal egyidős. Milyen céllal alakult meg akkor, 86-ban itt Muraszombatban?
2: Szép jó napot kívánok! 1986-ban alakult meg, hogy segítsen a melrákba szenvedő nőknek, és egész 2013-ig csak a melrákos betegek voltak tagok a csoportnak, utána pedig a többi rákdiagnózissal is a férfiak is csatlakozhatnak hozzánk.
1: Tehát a kezdetekben csak a emlőrákos, mellerákos hölgyek voltak azok.
2: Igen.
1: Önnek mi az érzése, mint koordinátornak, akkor, amikor csak egy fajta betegségből kigyógyult, vagy legalábbis jobb állapotba kerülő hölgyek voltak tagok, akkor volt az érdeklődés nagyobb, vagy most, amikor tágabb értelemben is csatlakozhatnak?
2: Hát én azt hiszem, hogy eleinte, nem, mikor csak a mellrákról volt szó, úgyhogy elég nehézen vettük át a többi rákbeteget, mert el kell készülni a vezetésen a csoporton, hogy mindenkinek adsz egy példát, vagy beszélsz velük, mert másképp a tüdőráknál, másképp a mellráknál, másképp a bőrráknál, úgyhogy sok mindenre el kell készülni, és akkor azok, akik másfajta betegek, azokra meg kell hallgatni. Még sok a fiatal, most több a fiatal, mint eleinte volt. Eleinte idősebbek csatlakoztak hozzá, meg még valami fontos, akkor már úgy csatlakoztak, hogy befejezték a gyógykezelést. Most pedig már jelen vannak gyógykezelés alatt, és én ezt jóval tartom, mert most használják a segítségét, a beszélgetést, úgyhogy sajnálom 12 példa, hogy kiújult nálunk fiataloknál a rák, de valahogyan tudjuk vezetni, el tudunk beszélgetni, megmondják a problémákat, úgyhogy ennyi.
1: Ugye gyakran arról van szó, és én is már elmondtam itt ebben a műsorban, hogy az emberek, akik érintettek, tehát a betegek, nem, egyesek nem szívesen, egyesek félelemből, egyesek szégyenből, mert ugye azért tudjuk, hogy még a rák, a daganatos betegség még mindig ugye tabu téma legtöbbször. Milyen, amikor egy új tag először jön egy csoport találkozóra? Milyen érzésekkel, mit mond egy ilyen találkozó után?
2: Hát én, amikor új tag jön, akkor először bejelentem, hogy van köztünk egy új, és akkor először bemutatkozunk mi, hogy ő neki könnyebb, és hogyha akar, akkor bemutatkozik, hanem akkor később, mikor úgy gondolja, hogy lehet most erről beszélgetni a betegségről, de mindenki nem, még később se beszél erről, és ez nagy tabu. Még mindig, pedig én 24 éve vagyok a csoportban, még mindig nem, talán egy lépést mentünk előre, semmi többet, pedig nagyon sok előadás, nagyon sok megbeszélés, más standok, minden, amit lehet, hogy segítünk, de nincs nagy érdekesség.
1: Azt mondja, hogy előadások és programok. Feltételezem, hogy az, ami a csoporttagokat érdekli, azok a témák kerülnek, ugye? ugye? Egyet-kettőt vázoljon, hogy talán akkor így nagyobb érdeklődés lesz.
2: Hát mondjuk, hogy valaki, mert van tüdőrákbusok, vagy azt kívánja, hogy arról volna a tüdőrákról beszéd, vagy hogy előadás, akkor azt szervezzük. Vagy ginekológiai problémák, vagy mellrák problémák. Úgyhogy mindenki sorra kerül az ő problémájával, vagy azzal, amit ő akar hallgatni, vagy még hallani, vagy még tudni a betegségéről.
1: Ugye bizonyára, hogy az a legfájóbb, vagy fájdalmasabb, vagy lesújtóbb, amikor valamelyik tagtól búcsút kell venni, mert említette, hogy ugye ez egy, úgy nevezzük már, hogy krónikus betegség, igen, és akár más krónikus betegségek, ez is végzetes lehet. Mennyire lesújtó ez a többi tagra? Hogyan tudják ezt átélni, túlélni?
2: Most attól függ, hogy vannak, milyen köttetésben vannak a személye. Ebben 24 évben mondjuk egy ilyen három példa nagyon hatott rám is, egy fiatal anyuka, amikor még hat három kisgyerekkel, meg voltak olyan pillanatok, mikor a fiatal beteg meghal, akkor mindig hat az egész csoportra, mert akkor előjön az a félelem a haláltól, a félelem a fájdalomtól, és akkor egy kis depressziót lehet érezni a csoportban, nem? Uh-huh. El szokunk menni abból a helységekbe, vagy ahonnan van a beteg, meghalt beteg, és elkísérjük egészen a végig, velig vagyunk.
1: Megadják a tiszteletet?
2: Igen, igen. Úgyhogy mindig, ahol lehet, na, jelen vagyunk.
1: De mégis ugye most egy kicsit lekanyarodtunk a negatív oldala felé, az életnek a negatív oldalára, de hát ez a sors. Viszont mégis az az érzésem, hogyha egy csoport, egy önsegélyző csoport 40 évig működik, hogy akkor fontos szerepe van a betegek gyógyulási folyamatában.
2: Én azt hiszem, hogy igen, mert sok tapasztalatcsere van, sokat el lehet vinni a csoportból, a találkozáson, a megbeszélések körül. Én szerintem nagyon sokat jelent a csoport, mert mellett állunk a új betegeknek, beszélgettünk már a régebbi beteg, mert mint krónikus betegség többször kiújul, és jó tudni, ezt jó tudni, és akkor úgy fogadod el ezt a diagnózist, mert így van.
1: Hát igen, így van. Talán ez is volt az oka, hogy onkopszichológiai szempontból szükség volt a támogatásra. Na most a Muraszombati önsegélyző csoportnak egy fiatal új szakmai vezetője van, dr. Daniela Ostrich személyében, amit én nem tudtam róla, és mielőtt ez a műsor kezdődött volna, akkor derült ki, hogy egy előadást tartott a csoportnak legelőször, és ott valahogyan, most nem szép kifejezés, de idézőjelben mondom, összemelegedtek a tagokkal, és vállalta a szakmai vezetést. Na most miért vállalta, hiszen ez nem olyan egyszerű dolog, és mi az ön feladata a csoportban?
3: Lepo pozdravljeni.
0: Köszöntöm a hallgatókat. Az önsegélyező csoportba a véletlen kapcsán kerültem be. Meghívtak, hogy adjak nekik elő, tehát a tagoknak a saját szakterületemről, és már az első találkozás alkalmával egy nagyon kedves kapcsolat alakult ki, tiszteletadás, egymás iránti bizalom. És akkor kezdtem együttműködni a csoporttal. Felkínáltam a segítségemet, hogy még szervezek előadást, vagyis még tartok előadást, és nem sokára megkérdezték, hogy nem lennék a szakmai vezetője ennek az önsegélyző csoportnak, és természetesen hozzájárultam ehhez. Valójában patológusként
3: a
0: diagnosztizálásba vagyok bekapcsolva, rák diagnosztizálásába, és naponta találkozunk ezzel a betegséggel, és tudom, hogy a diagnózis, minden diagnózis mögött ott van az ember a saját félelmeivel, saját kérdéseivel, és már az első találkozás alkalommal, amikor az emberek, amikor a tagok elmondták a saját történeteiket, akkor ennek még inkább tudatába jutottam, még inkább rögzült bennem ennek a fontossága, és azért úgy gondoltam, hogy a szaktudásomon kívül kínáljam fel a segítségemet is számukra.
1: Mennyire tud ön segíteni abban, hogy bizonyos szakterületről hoz egy előadót? Most ugye az imént mondtuk, hogy pszichológiai szempontból pszichoterapeuta ilyen támasz azért nagyon gyakran jó jön azoknak is, akik 24 éves tapasztalattal rendelkeznek, és már sok mindenen túl vannak, hát még akkor, ha valaki fiatalon bekerül a csoportba. Mennyire tud ebben segíteni a csoportnak?
0: Én főleg szakmai szempontból segítek, de személyes szempontból is. Szakmai szempontból különböző előadásokkal, beszélgetésekkel nyújtok segítséget. Ezek általában olyan témák, amelyeket maguk a tagok választják ki, és igyekszem közérthető módon elmondani, elmagyarázni, miről is van szó. Ha a rák a téma, valamely szervnek a rákja, akkor igyekszem először elmondani, hogy ez a szerv, milyen ennek a szervnek a funkciója, hogyan épül föl, ami nagyon érdekes számukra. Utána pedig elmondom, hogyan alakul ki a rák, melyek a kockázati tényezők, milyenek a szimptomák, a tünetek, hogyan állítjuk fel a diagnózist, hogyan történik a gyógyítás. Így sok információ birtokába jutnak a saját betegségükkel kapcsolatosan, és érdekes, hogy ők is bekapcsolódnak, elmondják a saját történetüket, kérdéseket tesznek fel, és ilyen módon egymástól tanulunk. Mert egy ilyen kölcsönös megértés és támogatás alakul ki, és nagyon sok kérdés van, amelyeket fölteszik számunkra, és igyekszem válaszolni ezekre a kérdésekre. Másrészt pedig a szakmai tudás mellett, illetve a szegsegítség kívül fontos az is, hogy empátiát fejezünk ki irántuk. A beszélgetés, a meghallgatás. Néha elegendő, hogy meghallgatod valakinek a problémáit, és megérteni, hogy a tagok azt az érzést kapják, hogy nincsenek egyedül, hogy valaki ott van mellettük.
1: Szunyog Edit, önsegélyző csoport tagja, megtapasztalta a betegséget. Így van, ahogy dr. Ostrich mondta? Úgy érzi, hogy a csoportban nincs egyedül?
4: Jó napot kívánok, igen, így van. Ott senki, ott nincs senki egyedül, ott egy csoport. És ott van az összetartozás, megértés, egymás segítsége. Én nekem a Marika segített legelőször.
1: De kezdjük ott, hogy mikor és hogyan szembesült a betegséggel. Milyen érzés volt, mikor megkapta a diagnózist?
4: Hát, az nagy pofon volt. Az nagy pofon volt. Nem voltam, mammográfiára küldött engemet a nőgyógyász, gondoltam, hát ez semmi olyan. Azért azt mondom, hogy mindenki menjene, mindenkinek azt javasolom, hogy menjene, mert lehet, hogy én sem mentem volna, nem voltam volna máma itt. Mert nekem nem tapintatú volt, és mikor jelentették, az igaz, hogy nagy üt is volt, nem volt mindegy. Hála jó Istennek, hogy a családom mellettem állott, meg a munkatársaim, sokat segítettek, de mikor sugárzásra jártam Mariborba, ott találkoztam Marikával. Uh-huh. Jóval ismertük egymást, de hát az mit keres itt, nem? Hát mondom, ez a helyzet, sugárzásra járok, nem? És akkor ott mindjárt csatlakoztam a csoporthoz. Akkor mikor sugárzásra jártam, akkor kezdtem járni a csoportba, és segítettek neki, nekem mindenkinek javaslom, jelentkezzenek a csoporthoz, tudnak segíteni, és ez nagyon jó dolog.
1: Szóval már a kezelés idején, a kezelést hogy élte meg?
4: Hát, megviseli mindenki ez a betegséget.
1: Most nem
4: mindenki.
1: Csak pszichés szempontból gondolom, hanem fizikailag is.
4: Az ember nagyon leépül. Nagyon le voltam gyöngüve. Az első lépések, mikor kezdtem fölépülni lakütömbben, lakom, alig bírtam lemenni a lépcsőkön, és visszaföl, minden nap többet kellett menni, mozogni. Az ember nagyon leépül, sok erő kell hozzá, hogy az ember fölépül, nem szabad, de sehogyan szabad abba hagyni a törekedést. Mindig pozitívan kell gondolkodni, saját magadnak segíteni, jó van, melletted is vannak azok, és sokat segítenek. Nekem a sugárzásnál az volt a mellékhatása, hogy nagyon fáztam, pedig augusztusban jártam, de én nagyon fáztam, az volt a mellékhatása. Most nem vagyunk egyformák, mindenki más. Soha nem vagyunk egyformák, úgyhogy fájás is volt, az volt a legrosszabb talán, hogy kétszer voltam műtfenem. Először voltam, akkor megműtöttek rá, két hónapra még azt mondták, hogy még egyszer kell műteni, hogy még kivágják a mirigyeket is, nem? Úgyhogy nem volt mindegy, de végig jártam ezt az utat, nem könnyű, de hogyha vannak hozzátartozók, család, mint mondom, munkatársak, meg a csoport, akkor ez minden könnyebben megy.
1: Feltételezem, hogy a csoportban a mellrákos tagokkal kicseréltek minden tapasztalatot, amit megéltek a betegségük miatt.
4: Hát azokat legtöbben, igen. Uh-huh. Azok, igen.
1: És mi volt az, ami leggyakrabban, legjobban megbántotta és megváltoztatta az életét a csoporttagoknak? Amit elmeséltek.
4: Hogy mikor mondták, hogy hát mindezzel, mikor beszéltünk, hogy az a legrosszabb talán, amikor van csoporttagot elveszítünk, nem? Az a legrosszabb, mikor csoporttagot elveszítünk, szerintem az a legrosszabb. Uh-huh. Meg mikor beszéltik, jó, hál' Isten, nekem nem volt, mikor arról volt a szó, hogy kihullanak a hajak, nem? Uh-huh. Az volt a legrosszabb, nem?
1: Na hát azért gondolom, mert ugye azért a nő a külsejre is büszke, igen. Meg kell, hogy büszke, igen, legyen, igen. Mert hogy lesz akkor, ha nem. És azért akárhogyan is itt vannak helyzetek, amit ugye, ha egyedül bezárkozol otthon, nagyon nehezen tudod magadat túltenni azon az időszakon, mert hát ez nem is olyan nagyon rövid idő.
4: Nem rövid idő, az nem szabad bezárkozni. Senki se zárkozom be, mindenki nyíltan beszéljen erről. Mint mondtál, Marika, te is, hogy még most is kicsit tabu téma, habár nem kellene annak lenni más, mint a Richard elnök asszony is azt mondta, beszélni kell róla, hanem minden többet egymásnak segíteni, de
1: igen.
4: Kérjük, jelenkezzenek, így vannak.
1: Kedves hallgatóink, ez a műsor is ezt a célt szolgálja. Most egy rövid zenei bejátszás következik, aztán folytatjuk az aktuálist, amelyet az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének és a keretében működő önsegélyző csoportok évfordulója kapcsán szervezünk itt, azért, hogy eljussanak az információk talán azokhoz is, akik eddig nem mertek, nem akartak, nem tudtak, vagy bármilyen okból nem csatlakoztak az egyesülethez, illetve az önsegélyező csoporthoz.

0: Kedves hallgatóink, az aktuálist hallják, amelyben az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének és a keretében működő önsegélyező csoportok 40 éves jubileuma alkalmából beszélgetünk kedves vendégeinkkel. A beszélgetést most Vugrász Máriával folytatjuk, aki a Muraszombati Önsegítő Csoport koordinátora. Hogyan változnak a tagok igényei? Ugye az előbb már mondtuk, hogy mitől függ az, hogy mit akarnak a tagok, előadást-e, vagy meghallgatást? Ez köthető-e a betegségnek a stádiumához, az évszakhoz, az életkorhoz, vagy minek kapcsán? Ugye havonta egyszer találkozgatnak, az elég ehhez?
1: Hát én azt hiszem, hogy elég, mert felhívhatnak engem a telefonon is, és megkérdezhetik, hogyha sürgős vagy olyan probléma jön elő, amire nem tudnak felelni. De attól függ, hogy most, ha a tag vagy a beteg jelentkezik akkor, amikor még a gyógykezelés folyik, vagy már mikor befejezte, mással foglalkoznak, mert amikor befejeződik a gyógykezelés, akkor úgy veszik, hogy most egy ideig maguk vannak, most mi történik, vagy most mindjárt kiújul, vagy nem kiújul, addig még a gyógykezelés foly, addig el vannak foglalva a gyógykezelés, a mellékhatásokról, és attól függ, hogy mondom, ahogy kívánják, most a fiatalabbak jobban szeretik az előadásokat. Az idősebb tagok, meg már vannak olyanok is, hogy már nagyon régen ott vannak, és nem úgy jut ki, hála Isten. Azoknak meg egy kicsit unatkoznak, de úgy kell vezetni a csoportot, hogy egyszer egyiket hallgatunk, meg másik felét a csoportnak, de elég jó megy ez nálunk, mert a fiatalabbak is új, friss levegőt hoztak a csoportba, másképp beszélgettünk velük, és talán az idősebb betegnek is jó egy kis új levegő, egy kis új szél, de sajnos ez az új, gondolom most 12 olyan betegünk van, akinek már a gyógykezelés megmutatta, hogy szétterjedt a rák, és jól kell vigyáznom, meg a Danielának is, hogy mit, mikor mondunk, nem? Nehogy valakit megsértjünk, vagy mit tudom, mert a betegnek sokat jelent, hogyha hozzá meghallgatod, vagy ha megöleled, vagy hogy érzi, hogy mellette vagy, hogy nincs maga, ezt legjobban használják még a gyógykezelés közben.
0: Mária, ugye ön is megtapasztalta, önnél is valóban krónikus betegség a rák, mégis mekkora teher ez egy kigyógyult vagy krónikus rákbetegnek, hogy még így pluszban magára vállalja a másiknak a problémáit?
1: Hát én úgy mondom, hogy elég nehéz, de én már a gyógykezelés alatt úgy döntöttem, hogy valami módon segítek a többi betegnek, mert ittek a nálunk még erről nagyon nem volt szó, pedig a csoport már akkor volt, mert én 98-ban csatlakoztam hozzá, 86-tól még hát már folyta a munka a csoportban, csak 4 évre rá, mint koordinátor vettem át, mert az előbeni koordinátor meghalt, már úgy vett át, hogy szétterjedt a rák. Úgyhogy kezdtünk 8 taggal, átvettem a csoportot, 8 taggal, évről évre fejlődtünk, ma 79-en vagyunk, nem mindenki aktív, mondjuk 28-tól 40-ig aktívan, egyszer egyikek másikak, ez azt jelenti, nem, hogy mindig 40-en vannak a csoporton, mert sokan közben mennek gyógyításra is, és közben rosszul is érzik magukat, olyankor nem is javaslom, hogy jönnek, nehogy még hozzá elkapjanak valami vírust. Úgyhogy igen, elég nehéz, nehézen kapok helyettesítést, hogy átvennie a munkámat, mert itt sok empatiának kell lenni. Nem akkor segítünk, amikor nekünk passzul, vagy amikor mi ráérünk, hanem akkor, amikor a beteg használ, az lehet délután is, nem csak egyszer egy hónapban, az lehet onkofonon keresztül is, úgyhogy sok minden hozzá tartozik, és eléggé fárasztó. Most már, mivel korban vagyok.
0: Azért itt még azért elmondja Marika, hogy hol és mikor várja az esetleges új tagokat? Mikor vannak a találkozók és hol?
1: A Muraszombatban vannak a találkozók, minden második péntekén.
0: A kórházban?
1: A kórházban, 15 órakor. Most pénteken megint lesz találkozó, úgyhogy tavasszal kicsit elmentünk a témától, mert készültünk a programra, a 40 éves munkáról emlékeztünk, úgyhogy elég az is, de nagyon büszke vagyok, hogy megértem azt a 40 évet, meg hogy akár mi is lesz, vagy van, én még mindig tudok segíteni, még mindig tudok nevetni is, de egyszer véget ér a mindennek, és át kell adni a munkát, ezt azt akarom mondani, de nem tudok találni.
0: Reméljük, hogy lesz valaki, aki ennyi empátiával és energiával rendelkezik, mint Vugrinec Mária. Dr. Daniela Ostrich, ugye ön az imént elmondta, hogy előadások, magyarázatok, mindaz, ami talán valahol ott hátul motoszkál a betegnek a fejében, és nem meri megkérdezni, esetleg Google-ön rossz válaszra talál, ez mindaz ön ezt fölvállalta és magyarázza neki. Önnek mi a célja mondjuk a következő 5 évben? Mit szeretne elérni a csoporton belül?
2: Az önkéntesség számomra egy szívbeli kérdés, ami az empátián alapul, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljek a tagok kívánságaira. De természetesen nagyon hasznos lenne, ha ezek a találkozókban más területekről jövő szakértőket is bevonnánk, például az, hiszen tudjuk, hogy az onkológiai betegség mint a pszichénket, mint a lelkéletünkre, mint a fizikumunkra kihatással van, az életünkre kihatással van. Így más szakterületekről is beszeretnénk vonni szakértőket, akik a betegek és a hozzátartozói kérdéseire válaszolni tudnak. Már megállapodtunk, megbeszéltük azt, hogy lesz egy előadásunk egy nőgyógyásszal, és én is folyamatosan képezem magam különböző előadásokon veszek részt, amelyeket az Onkológiai Betegek Egyesülete szervez, de természetesen más területeken is, és igyekszem a részemről vállalat feladatoknak eleget tenni.
0: Hiszen rejtetten én azt kérdeztem ám, hogy maga mennyire szakképesíti magát erre a területre, csak így nem mertem feltenni a kérdést. Ez egy kicsit, hogy lazítsunk a komoly témán. Anna Zlicsár, ugye mondtuk, hogy az Onkológiai Betegek Országos Egyesülete az önkéntesekkel dolgozik. Hány önkéntes tagja az egyesületnek jelenleg?
2: Aktívan 53 önkéntesünk van, de egy adatú. Én összehasonlítást végeztem az önkéntesek munkája szempontjából, tehát a civil szervezeteken belül, és megnéztem a mi egyesületünk adatait, és el kell mondanom, hogy átlagban az egy-egy önkéntes, tehát az 53 aktív körül több mint 155 óra önkéntes munkát végez mindegyikük közülük. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon nagy munka, és nagyon hálával tartozunk, és tisztelettel tartozunk ezen szegényeknek. Tehát egy évben úgymond egy hónapig önkéntesen dolgozik azok javára, akiknek a segítségre szükségük van. Elmondtam már, hogy az önkéntesek megterhelése, amikor mások terhét, problémáit magukra veszik, ez nagyon-nagyon nagy számukra is. Ezért számukra is minden éven képzéseket szervezünk, és legalább egy vagy két szupervíziót is tartunk, tehát ilyen módon járulunk hozzá ahhoz, hogy őket is egy kicsit tehermentesítsük, hogy mindazt, ami összegyűlött a munkájuknál, hogy ezt egy kicsit letehetik, hogy egy kicsit félre tudják tenni. Ha megengedik, akkor talán egy dolgot szeretnék még elmondani. Mit szeretnék, mint egyesületi elnök, mint az Onkológiai Betegek Egyesületének az elnöke, Tehát azt szeretném, hogy appellálok a ma még egészséges emberekre, azokra, akik ma úgy érzik, hogy egészségesek, legyenek figyelmesek az önökben végre, önökben zajló változásokra. Tehát a változásokra a testükben és a testükön és a közérzetükre. És amint már az imént hallottuk, hogy elment a hölgy mammográfiára, és rákot, és megtalálták a rákot. Tehát több tiszteletet kellene ezeknek a szűrőprogramoknak szánnunk, a Zoradora és a SWIT programoknak, ezek léteznek Szlovéniában. Amikor megkapják ezt a meghívót, mondják azt, ez egy ajándék az állam, az ország részéről, az egészségem re való figyelem. Tehát ne dobjuk el ezt a meghívót. Már a tisztelet adás miatt azok iránt, akik küldték ezt a meghívót, és a saját egészségem miatti fontosság miatt, és a közösség részére így fognak tudnak legtöbbet tenni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal akár be is fejezhetnénk ezt a műsort, és nagyon rövid időn belül be is fejezzük ezt a műsort. Azt hiszem, hogy amit az Onkológiai Betegek Egyesületének elnöke most itt elmondott, valóban tiszteljük meg azt, aki kiküldi, és nekünk ingyen lehetővé teszi a felülvizsgálatot, és tiszteljük meg saját magunkat, és gondoskodjuk saját magunkról, csak azért, hogy a legközelebbi hozzátartozóinknak ne legyünk egyszer teher, ami a akkor megint nekünk okoz fájdalmat. Na, de nem én fogom befejezni, hanem Szúnyog Edit fogja befejezni ezt a műsort. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek a betegséggel, vagy még bizonytalanok abban, hogy segítséget kérjenek?
3: Ezzel nem kell gondolkodni. Jelenkezzetek, csoporthoz, ne jegyettek meg, a rákbetegség nem nagy tabu téma, ebben élnünk, legyetek erősek, egymásnak segítenünk, és csak erősen tovább.
0: És ne titkolják a betegséget.
3: Nem szabad titkolni, és abszolút nem szabad titkolni. Hangosan kell beszélni erről a témáról. Nagyon hangosan, nem titkolni. Ez nem tabu téma. Nyilván többet beszél az ember, könnyebb átviselni. Nagyon könnyebb.
0: Kedves hallgatóink, az aktuális hallották, még nagyon sok megválaszolatlan kérdés maradt, majd egy legközelebbi alkalommal folytatjuk. Anás Licsárnak, Vugrinec Máriának, dr. Daniela Ostricsnak és Szúnyog Editnek köszönöm, hogy közreműködtek a műsorban, amelynek készítésében Zver Ilona tolmács és Bencik István hangtechnikus volt segítségemre. A műsor házigazdája, Cigán Szilvia, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hibaigazítás nem Bencik István, hanem Levár Teodor volt a hangtechnikus, a viszonthallásra.

Az aktuális ismétlése után még egy fontos tájékoztatónk van, ugyanis az Ökopark Kft. Tájékoztatja a tisztelt vízfelhasználókat, hogy csütörés miatt június 11-én csütörtökön, azaz holnap munkálatok zajlanak a Lendvai Vasút utcában található vízvezetéken. Emiatt a nap folyamán előreláthatólag ideiglenes vízszolgáltatás kimaradásra kell számítani Lendván, a Vasút utca és Ipari utca területein, valamint Hármasmalomban és Petesházán is. Amikor a vízszolgáltatás helyreáll, javasolják, hogy néhány percig folyassák a vizet, amíg az kitisztul. Ez lehetőség szerint olyan csapokon tegyék meg, ahol ez problémamentesen megoldható. A csütörés következtében Lendva község más területein is előfordulhat átmeneti vízzavarosság vagy nyomási ingadozás. Amennyiben ilyen tapasztalnak, kérik, hogy szintén folyassák a vizet néhány percig, amíg az ismét tisztává válik. Megértésüket és türelmüket köszönik szépen az Ökopark Kft. Munkatársai. Ennyit a tájékoztatásról. Kevesebb, mint egy perc múlva már várja önöket az Esti Krónika, és természetesen mi is.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szerdai jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Benzik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ha velünk tartanak, a következő negyed órában egyebek mellett megtudhatják, hogy...
2: Pozitív véleményt adott ki az Európai Bizottság Szlovénia nettó 41 millió euró értékű kifizetési kérelméről.
1: Magyarország benyújtotta helyreállítási és ellenálló képességi tervét az Európai Bizottságnak.
2: Késes támadás után szabadultak el a bevándorlás ellenes indulatok Belfastban.
1: Ukrán bomba végezhetett Putyin egyik bizalmasával Moszkva közelében.
2: Megérkezett az iráni válasz az Egyesült Államok megtorló csapásaira.
1: Megjelent a Globális Békeindex 2026-os listája. A rövid bevezető után szlovén vonatkozású hírekkel indítjuk krónikánkat. Már is kezdünk, tartsanak velünk! Pozitív véleményt adott ki az Európai Bizottság Szlovénia 6. a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból folyósított nettó 41 millió euró értékű kifizetési kérelméről.
2: Ljubljana így legkésőbb szeptember végéig benyújthatja utolsó 7. kérelmét a fennmaradó rendelkezésre álló források kifizetésére.
1: A szlovén vállalatok az idei év első negyedévében az összes árbevételük 44%-át külföldi piacokon generálták. Ez az arány magasabb volt, mint az előző 3/4 év bármelyikében.
2: Az exportorientáció még jelentősebben erősödött a feldolgozóiparban. Ott a mutató elérte a 76%-ot, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke. Az említett adatok összhangban vannak a makrogazdasági elemző és fejlesztő intézet megállapításaival, amely szerint az áruexport 1,8%-kal nőtt az első negyedévben, főként a gyógyszerek, a közúti járművek és a fémáruk exportjának köszönhetően.
1: A szlovén kereskedelmi és iparkamara elégedetten veszi tudomásul, hogy az új kormány koalíciós megállapodása számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket ők maguk is javasoltak.
2: Egyúttal felszólítják a kormányt, hogy mielőbb fogadjon el kulcsfontosságú intézkedéseket a gazdaság terheinek enyhítésére. Emellett széleskörű párbeszédre is szükség van Szlovénia jövőbeli fejlődése érdekében. Ezt kölcsönös tisztelet jegyében kell lefolytatni, írták ma kiadott közleményükben.
1: Krónikánk folytatásában szomszédolunk, elsőként Magyarországon. Magyarország benyújtotta felülvizsgált helyreállítási és ellenálló képességi tervét az Európai Bizottságnak, erősítette meg a Euronews-nak egy szóvivő. Ezzel fontos lépést téve afelé, hogy hozzáférjen a korrupciós aggályok miatt az előző kormány idején befagyasztott több milliárd eurós uniós forrásokhoz. A felülvizsgált terv tartalmát nem hozták nyilvánosságra.
2: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy az energetikai infrastruktúra fejlesztését, vasúti rekonstrukciót és lakásfejlesztési programokat is tartalmaz majd. Magyarországnak egy összetett feltételrendszert kell teljesítenie, köztük 27 úgynevezett szupermérföldkövet, amelyek a jogállamiság és korrupció ellenes intézkedéseket érintik, mielőtt hozzájuthatna a pénzhez. A tervet várhatóan júliusban fogadja el az Európai Unió tanácsa.
1: Június 10-én, azaz ma, tagjává választotta a Jobb-Közép Kereszténydemokrata Európai Néppárt képviselőcsoportja a Tisza párt két új EP képviselőjét, Bogdán Csabát és Weiss Viktort, akik Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán miniszter megüresedett mandátumait vették át.
2: Ezzel a jövő héten már EP képviselőként vehetnek részt a parlament plenáris ülésén, így a párt 7-tagú delegációja immáron ismét teljes lesz. Mandátumukat még május 26-án vették át, egy héttel a legutóbbi plenáris után.
1: Jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélték Branimir Glavaš volt horvát tábornokot, egykori parlamenti képviselőt az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt, számolt be a helyi sajtó a horvát felsőbüntető bíróság szerdai döntése alapján.
2: A Zágrábi megyei bíróság 2023. október 27-én első fokon 7 év börtönre ítélte Glavašt, most ezt a döntést hagyta helyben a felsőbb büntető bíróság. bíróság. Glavaš mellett bűnösnek mondták ki Gordana Getos Magdicsot, az eszéki hadműveleti övezet különleges diverzáns felderítő egysége egyik szakaszának volt női parancsnokát is, akit 4 év börtönre ítéltek. Az alakulat 2 egykori tagja, Dinko Kontics és Zdravko Dragic 3-3 év szabadságvesztést kapott. A 4 vádlottat a polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekményben találták bűnösnek. Az ügy az 1991-ben eszéken elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódik, amelyek a horvát közvéleményben szélotejp, szó szerinti fordításban ragasztószalag néven váltak ismerté, mert az áldozatokat a vád szerint ragasztószalaggal kötözték meg, illetve ragasztószalaggal tapasztották be a szájukat, mielőtt megölték és a drávába dobták őket.
1: Horvátországban kiállították a legrégebbi magyar nyelvemléket. A Nemzetközi Múzeum nap alkalmából mutatták be a legrégebbi magyar nyelvű feliratot is magában rejtő bronz tükröt. A felirat rovásírással készült több mint 1000 évvel ezelőtt.
2: A szakemberek szerint akár a legrégebbről származó magyar nyelvű feliratot hordozó tárgy is lehet az a bronz tükör, amelyet most először láthatott a nagy közönség Vinkovciban. A 9-10. Századból származó tárgyat 2 évvel ezelőtt találták meg a szerémségi ilok közelében. Anita Rapan Papesa, múzeumi tanácsos elmondta, hogy a lelet jelentősége a magyarok számára ahhoz hasonlítható, mint amilyen a horvát kultúrában a Bascsánszka plosta. Hangsúlyozta, a rovásírásos felirat egyedülálló bizonyítéka annak, hogy a magyarok már több mint 1000 évvel ezelőtt jelen voltak ezen a vidéken.
1: 14. Leó pápa ritka pilóta fülke látogatást tett a Madrid-Barcelona légijáraton. Az Ibéria-Spanyol légitársaság által közített felvételeken az látszott, hogy a pápa a pilótákkal beszélget, az utasokhoz szól, és köszönti a személyzet tagjait a Spanyolországon áttartó rövid út során.
2: Barcelonában Leó megáldja a Sagrada Familia Bazilika nemrég befejezett központi tornyát, amely a világ legmagasabb templomává vált. A több mint egy évszázada Antoni Gaudi által tervezett épület mai Spanyolország egyik legismertebb műemléke, amely évente turisták millióit vonza. A pápa programjában nyilvános imádságok, fiatalokkal való találkozók és egy nagyszabású szentmise is szerepel a katalán fővárosban. Barcelonát követően Leó a Kanári-szigeteken tesz még egy utolsó látogatást, mielőtt visszatér a Vatikánba.
1: A folytatásban az egyéb történésekről. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymanin, Bangkok városára is.
2: Az előzmény, hogy hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több készszúrással súlyosan megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.
1: Autóba rejtett pakolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasiha városában szerdán.
2: Orosz sajtóértesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok az orosz védelmi minisztérium rakétai és tűzérségi fegyverzetéért felelős vezetője vesztette életét. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között semmisítettek meg.
1: Megérkezett az iráni válasz az Egyesült Államok megtorló csapásaira. Teherán amerikai támaszpontokat vett célba Jordániában, Kuvaitban és Bahrainben, miután Donald Trump parancsára az amerikai hadsereg több hullámban támadta az iráni légvédelem és a katonai irányítás létesítményeit a Hormuzi szoros közelében.
2: A Reuters szerint közel 20 célpontot értek találatok Bandar Abbas, Kesm-sziget, Szirik és Jask környékén. Az egymást követő csapások az áprilisi tűzszünet óta a legsúlyosabb amerikai iráni összecsapások közé tartoznak. Az iráni támadás közvetlen előzménye az volt, hogy az Egyesült Államok kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban csapást mért iráni katonai célpontokra.
1: Záróhírünkben arról, hogy megjelent a Globális Békeindex 2026-os listája, amely bemutatja a 10 legbékésebb országot. A listán szereplő 163 országból 99-ben romlott, 62-ben javult a békesség.
2: Izland sorozatban 19. éve a világ legbékésebb országa. Nincs állandó hadserege, a bűnözés rendkívül alacsony, a társadalmi bizalom pedig magas. Az adatok szerint jelentős fölénnyel a legbékésebb állam. 2026 2006-ban Új-Zéland egy helyet javítva a második helyre lépett. Az ázsiai csendes-óceáni térség országai közül a legalacsonyabb pontszámot kapta a folyamatban lévő konfliktusok kategóriájában. Svájc a globális lista harmadik helyén áll, míg Szlovénia két helyet előrelépve a negyedik lett, és csendben Európa egyik legbékésebb országává vált. Az alpesi ország az alacsony katonai kiadások és a biztonság területén kapta a legtöbb pontot. Írország az ötödik helyre került, meleg szívű, vendégszerető ország, amely tartósan a világ legbékésebb nemzetei között szerepel. Őt követi Ausztria, Portugália, Szingapur, Finnország és Japán, egészen a tizedikig Magyarország a 15. helyet foglalja el a világrangsorban. Az Index szerint a legkevésbé békés és biztonságos ország Oroszország, ezt követi Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Ukrajna és Izrael. Összességében ma már 119 ország kevésbé békés, mint 2008-ban.
3: Sport.
1: Győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája beli szereplését a szlovén férfi röplabda válogatott. Alinyiben rendezett nyitó mérkőzésen 3-2-re legyőzték a hazai, kínai csapatot. Csütörtökön egy jóval nehezebb megmérettetés vár Fábio Szoli edző védenceire, mivel Lengyelországgal csapnak majd össze. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség hivatalosan is bejelentette a 2027-es világbajnokság nyitó fordulójának csoport összetételét. A svájci sikerük után a szlovénok sorozatban harmadik bennmaradásukért küzdenek majd a világ elitjében, a világbajnok Finnország és a második helyezett Svájc társaságában. A VB-t Németországban rendezik 2027. május 14-e és 30-a között. A Nemzetközi Vívó Szövetség engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken. A lozanni székhelyű FIA közlése értelmében Oroszország és Fehér Oroszország képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az Európai Szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16-a és 21-e közötti franciaországi Európa-bajnokságon.
2: Időjárás. Csütörtökre virradó éjszaka észak-nyugati irányból újabb hidegfront érkezik térségünk fölé, amelyet országszerte záporok, heves zivatarok és viharos széllökések kísérnek, néhol felhőszakadás sem kizárt. Hajnalra 7-13 fokig hűl le a levegő. Csütörtökön eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, majd a nap folyamán részben elvékonyodik, majd felszakadozik a felhőzet. Rövid ideig tartó záporokra, reggel a tenger melléken, este pedig északkeleten lehet számítani. Néha zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél továbbra is élénk marad. A legmagasabb napi hőmérséklet 18-22 fok között váltakozik. A tenger melléken 25 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek szerdán. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, holnap pedig eredményes munkanapot.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ez múzeum, ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemez múzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Június 8-án ünnepelte születésnapját Mick Hucknall, a Simple Red alapítója és egyetlen állandó tagja. Az angol énekes nem csak különleges hangjával, hanem karakteres megjelenésével is azonnal felismerhető lett a popzene világában. Ezért ma a Lemezmúzeumban a Simple Red szól. Tartsanak velünk!

A Simply Red 1985-ben alakult Manchesterben. A név mögött több történet is van, de az egyik legismertebb szerint Hucknall vörös haja és baloldali kötődése is inspirálta a zenekar nevét. A kezdetektől a soul, pop és az R&B találkozása jellemezte őket. Something got me started. You

A zenekar nemzetközi ismerettségét a Holding Back the Years hozta meg. A dal különlegessége, hogy Mick Hucknall már évekkel korábban elkezdte írni, és személyes élményekből táplálkozott. A száma máig a Simply Red egyik legismertebb slágere.

A Simply Red igazi aranykora a 90-es évekre esett. A Stars album hatalmas siker lett Európában, és olyan dalokat adott a közönségnek, mint a Something Got Me Started vagy a For Your Babies. Egy időben az Egyesült Királyság egyik legnagyobb példányszámban fogyó albuma volt.

A Simply Redet sokan popzenekarnak tartják, de zenékben mindig erősen jelen volt a soul és az amerikai rhythm and blues világa. Mick Hucknall többször is elmondta, számára az érzelmek legalább olyan fontosak, mint maga a dallam.

A zenekar 2010 körül búcsú turnét is tartott, sokan azt hitték vége a történetnek. De néhány évvel később újra összeálltak, és azóta is aktívak. Bizonyítva, hogy a jó dalok nem nagyon mennek ki a divatból. A Lemezmúzeum pedig ennyi volt mára. Legyenek velünk jövő héten is!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemezmúzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: 18 óra 49 perc van, ez pedig csak egy dolgot jelent, lassan búcsúzik önöktől a délutáni csapat. Hát, ami minket illet, mi megköszönjük figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy nem unatkoztak, és hogy ellátogattak esetleg egy-egy programra is, amit az utóbbi előző órában említettünk, biztosan érdemes volt, és ha minden igaz, akkor a röplabda edzésre még 19 óráig el is lehet menni, hogyha esetleg valahol a közelben tartózkodnak. Na minden esetre mi megköszönjük figyelmüket ismételten, egyébként a zenei szerkesztő, ahogy azt már délben is mondtuk, Lebár Teodor volt, a hangtechnikus kolléga Bencik István, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna volt, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. De azért érdemes lesz a folytatásban is az MMR társaságában maradni, annak ellenére, hogy mi búcsúzunk önöktől, ugyanis 7-kor várja önöket az esti mese, aztán 4-1-8-tól a magyar nóták és csárdások válogatása, 8-kor a terepjárót ismételjük, 8:30-kor az arénát, és természetesen az esti műsor folyamán rengeteg jó zene várja még önöket, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Na meg, holnap reggel 5:30-tól a délelőttisekkel is tartsanak, ha ezt megtehetik természetesen. Mi pedig akkor köszönjük, hogy velünk tartottanak, és további kellemes estét, és további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
2: Radamosban, a Lehetőségek házában minden munkanapon folyik a kora gyermekkori ellátási tevékenység. A csúcsszervezet tanácsa elfogadta a 2026-os évi költségvetést. A szlovén országgyűlés kinevezte az új kormányt. Mik a nemzeti közösségek elvárásai? Ezek lesznek a témái csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunknak. Tartsanak velünk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak meg egy felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, hát főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazdas, mondja a feleségének nagy örömmel. Hej, feleség, hát tudnád, mi történt? Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk szájunk kíván. No, ugyan ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony, kincset talált. Meghiszem azt. Na, hallgass csak ide. Amit jövök az erdőből, hát mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus. S a kocsiban olyan szép asszony ült, amilyet még világéletemben nem láttam. Bizonyos tündér lehetett. Hát mondja nekem ez a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, hát nem bánod meg. Hát én meg hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kis kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, hogy van. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, hogy hát bizony szegény vagyok, mint a templomögere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e? Mondta az asszony. Ne tréfáljon, hát nincs kedvem a tréfára. Ha jó van, jól, hát próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, hát kívánok. Ó, Uram Istenem, bár csak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekeredve. Hely, hát látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Ha nem, azért most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, míg volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Benyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált benyúlni, hogy a lábos felfordult. A kolbász meg kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlen Kent, hát bárcsak az orrára nőne ez a kolbász. S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász. Úgy odaforrott, hogy a szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, hát Uram Teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Hát most mit csináljanak? Hát mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük már le. Próbálja az asszony, de nem tudja levenni. Hát bizony, ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. Hát de már azt én nem engedem. Bizony, ha nem, hát akkor járjon Kend a kolbásszal. De már azt nem teszem, hát az egész világ csúfja leszek. Istenem, Istenem, hát mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Ha kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol Kend, hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni, ökröt, lovat, földet, szép házat, meg mindent. Hát már hiába, feleség, hát én ilyen bajusszal nem járhatok. Hamar kívánd, hogy a kolbász essék le az orromról. Hát, mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán így ökör is, ló is, lett föld is, meg szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Itt a vége, most jövél le!
2: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
4: A hét magyar nótája.

azóta minden este kiballog a falu végre.

sose tudtam a fejemből kiverni, hogy tudtam.

valóban el. Akár iszom, akár nem, részeges kavargóban elve. Alapom sötét kény, nem vagyok a babának elég szép. Ha nem vagyok elég szép, szakadjon rá a csillagot. Ha nem vagyok elég szép, szakadjon rá a csillagot.

legyen törvény. Igazán.

engem adjon hozzá. Mert ha mi

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az afrikai sertéspestis elnevezésű betegség az egyik legnagyobb veszély az európai sertéstartók számára. A szomszédos országok közül Magyarországon először mutatták ki kórokozóját házi sertésen. A részleteket Jobbágy Klárától hallják.
2: A vaddisznó állományban évek óta több helyütt is már felbukkant a betegség. Miután azonban a szomszédos országok közül Magyarországon először regisztrálták házi sertések között az afrikai sertéspestist, ez Szlovénia számára is kockázat növekedést jelent. Az afrikai sertéspestis emberre nem, de állatokra igen veszélyes betegség. Ezért most a határ két oldalán lévő állattartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi biztonsági szabályok betartására, melyek közé tartozik az állatok közötti védőruházat és lábbeli használata, valamint a használt eszközök fertőtlenítése. Ezen felül természetesen meg kell előzni a házi sertések vaddisznókkal való érintkezését. Állatvásárlás esetén pedig az állattartók csak ellenőrzött gazdaságokból szerezzenek be tenyészállatokat. A külföldre utazók, elsősorban most a Magyarországra utazók, tartsák be azt az előírást, hogy ne hozzanak be hús és egyéb állati eredetű termékeket azokból az országokból, ahol a betegség jelen van. Mivel ezek könnyen további fertőzés okozói lehetnek, és természetesen emiatt nem szabad a természetbe egyszerűen eldobni, például a szendvics maradékot. Az afrikai sertéspestis ugyan nem veszélyes az emberre, de hatalmas gazdasági kárt okozhat. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a felelősségteljes cselekvés a szlovén mezőgazdaság védelmének érdekében.
1: A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának legutóbbi ülésén elfogadták a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot. A tevékenység Radamosban, a Lehetőségek Házában valósul meg minden munkanapon délutánonként. Az ingyenes foglalkozásokba a kétnyelvű óvodába járó gyermekeket vonták be. Ősztől bővül ezek köre, hiszen az ellátás a kétnyelvű általános iskolásokra is kiterjed. A szolgáltatásokat 5. osztályos korig biztosítják. Fehér Ilona készített összeállítást a tevékenységről.
3: Radamosban a Lehetőségek Házának épületét a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség teljes egészében magyarországi támogatásokból hozta létre. Célja a fejlődési késést, illetve eltérést mutató gyermekek korai kezelése. A Lehetőségek Háza a gyermekek tanulási nehézségeinek megelőzésén is tevékenykedik, és a kétnyelvű óvodákat és általános iskolákat öleli fel. Az alaptevékenységek szolgáltatásai közé tartozik a mozgásterápia, a mozgásfejlesztés, a kognitív fejlesztés, a komplex nyelvi fejlesztés, a megkésett beszédfejlődés terápia és a gyógypedagógiai tanácsadás. A foglalkozások a gyermek anyanyelvén magyarul vagy szlovénul történik. A Lehetőségek Házában nyújtott ellátás a magyarországi jó gyakorlaton alapszik, és elsősorban preventív gyógypedagógiai támogatás. Mekkora a foglalkozások iránti igény? Kérdeztük Orbán Dusánt, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnökét.
4: Sajnos a statisztikai adatok, amik most már így a harmadik év működéséből látszódnak, nem csökkenik a létszám, hanem sajnos annak ellenére, hogy egy pár gyermeken már tudtunk segíteni, és kiválott az úgynevezett épület fönnhatóságából, mindig újból hozzá. Az idei évben is kiviteleztük az óvodákon a vizsgálatokat, és sajnos megint mutatkozik egy bizonyos létszám, akinek szükségeltetett lenne az épület látogatása. Mi itt megpróbálunk azokban a délutáni órákban szlovén-magyar szakemberekkel együtt és pszichológussal is, hogy a szükségeltetett a gyermekeknek mindazt nyújtani, amit netalántán lehet a szlovén rendszerben két havonta, legfeljebb 3 havonta egyszer tudnának használni. Az elmúlt két évben kiformálódott egy bizonyos igény, és ezt az igényt most egy ilyen szabályzatba szerettük volna ötvözni.
3: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa tehát elfogadta a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot, amelyet 2026. szeptember 1-től fognak alkalmazni.
4: Definiáljuk, hogy mi az a maximális korhatár, ameddig még meg lehet látogatni a központot. Mi egy kicsit többet nyújtunk, mint az átlag szlovén, azt mondom, hogy egészségügy, mert úgy véljük, hogy a gyermekeknek lehet, hogy az első, második, harmadik osztályban is szükségeltetett még valamilyen kezelés, foglalkozás, ezért a pedagógusokkal, az iskolákkal együtt értve és a szakemberekkel természetesen meghoztuk azt a vonalat, hogy az ötödik osztályig vagyunk képesek még segíteni a gyermekeken, és egyben azt is meghatároztuk itten, hogy mi az, amit tudunk, és mit az, amit vállalunk. Ezek a gyermekek nem betegek, ezeknek csak egy rendellenességük van.
3: A Radamosban nyújtott ingyenes ellátás nem szerves része a szlovén egészségügyi rendszernek. Az országos rendszer mellett működik. Az ellátás nem nyúl bele a szlovén országos rendszerbe, sőt a segítségre szoruló gyermekek szüleit az országos rendszerben történő további vizsgálatokra buzdítja.
4: Nagyon szeretnénk azt, hogy az új szlovén kormány úgy döntene, hogy a Radamosi Korai Fejlesztési Központ ez egy nagyon jó példa, és hogy ezt a példát valahogyan fölkarolna, mivel, hogy, ahogy az előbb is mondtam, nem teszünk különbséget sem egynyelvű, sem saját környezetünkből való gyermeknél, mivel hogy a gyermekek, akik a kétnyelvű óvodai rendszert, iskolai rendszert látogatják, azoknak mindenkinek ingyenes és bérmentve tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani.
3: A szakemberek honnan jönnek, és ki biztosítja számukra a tiszteletdíjat?
4: Két szlovén szakemberünk van a Muravidékről, és két magyar szakemberünk van, akik a magyar korai fejlesztési hálózatban tevékenykednek, úgyhogy a szakemberek kellőképpen elegendő tudással rendelkeznek, és a szakemberek javaslatára az idei évben megkezdtünk egy ötödik szakember bevonását és egy pszichológust, mivel hogy vannak gyermekek, akiknél a pszichológiai foglalkozás is jól jön. Ezeket a tiszteletdíjakat az MMNK a költségvetéséből és a BGA által utalt magyar állami támogatásból fedezzük, úgyhogy az eddigiekben ezt teljes mértékben a magyar állam, magyar kormánynak köszönhetően tudtuk működtetni. Nagyon reméljük, hogy nem sokára az okiratok is megérkeznek, és akkor a jövő évi az ősztől további foglalkozás is biztosított.
3: Mondta Orbán Dusán, tanácselnök.
1: A szezonális helyi zöldségek és gyümölcsök tápértéke kimutatottan magasabb, mint amelyeket több száz kilométerről szállítanak. Ezért is lenne fontos, hogy fogyasszunk helyben termesztett élelmiszereket. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: Boltjainkban ma már télen-nyáron mondhatni egyforma a zöldség-gyümölcs kínálat. Télen is ehetünk paprikát, paradicsomot, uborkát, a világ más tájáról érkezett áfonyát, epret. Nagyszüleink azonban még olyan zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztottak, aminek éppen szezonja volt. Télen pedig savanyított káposzta, répa került az asztalra, ami rendkívül egészséges. Ahogy eleinknek, úgy nekünk is követni kellene ezt a trendet, s akkor amellett, hogy jót tennénk a szervezetünknek, még a szezonális és helyi élelmiszerek választásával támogatnánk a hazai termelést, a szlovén termelőket. Csökkentenénk a közlekedés, szállítás környezetre gyakorolt hatását, és élvezhetnénk a legfrissebb, legízletesebb és legtáplálóbb ételeket. E kezdeményezés mára kiemelt figyelmet kapott a szlovén mezőgazdasági minisztérium részéről is. Június az egyik legszínesebb hónapunk. A polcok és a piacok ilyenkorra már tele vannak friss, hazai zöldséggel, lédús gyümölccsel, illatos fűszernövényekkel, amelyek hazai földben természetes ritmusukban értek be. Ha kihasználjuk, beépítjük étrendünkben az adott évszakban termő helyi gyümölcsöket és zöldségeket, akkor nem csak egészségesen étkezünk, hanem valóban a legfrissebb és leginkább vitamindús ételeket visszük be szervezetünkbe. A helyben termett élelmeknek magasabb a tápértéke, már csak azért is, mert áruként nem utaznak több ezer kilométert, s nem várják napokig a sorukat, hogy bekerüljenek valamelyik üzlet polcára. A mi éghajlati viszonyaink között minden évszaknak megvan a saját, szezonális zöldsége, gyümölcse, mely teljes mértékben alapja lehet az optimális étrendnek. Tavasszal és koranyáron bőséges a kínálat földi eperből, hagyma és tökfélékből, friss, ropogós gyökérzöldségfélékből, zöldborsóból, és sorolhatnánk még több más zöldséget is. Ezeknek beszerzése helyi piacokon, parasztgazdaságok udvarán megoldható. Sajnos közvetlen közelünkben állandó helyi piac már nincsen, de tervek vannak-e hagyomány újraélesztésére? Vannak azonban időszakosak, és vannak kezdeményezések internetes kapcsolattartásra is. Amúgy földrajzi elhelyezkedésünknek és évszakaink változásának köszönhetően szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az év bármely szakaszában van valamilyen gyümölcs és zöldség kínálat. Ősszel ott van a cékla, a káposzta, a birsalma, a gesztenye és a sütőtök szezonja, és rengeteg féle téli tartósítási módszert ismerünk. Miután pedig minden évszakban más-más szezonális alapanyag áll a rendelkezésünkre, így sohasem unalmas az étrendünk. További kedvező tényező, hogy a szezonális termékeket nagy mennyiségben érhetjük el, és a többi gyümölcshöz és zöldséghez képest általában az áruk is kedvezőbb. És ahogy már mondtam, a helyi termelők és biogazdaságok termékeinek vásárlásával régiónk fejlődését is támogatjuk, ezért is szentel kiemelt figyelmet a projektnek már jó ideje a Szlovén Mezőgazdasági Minisztérium.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Jobbágy Klárai és Fehér Ilona összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az Aréna hallgatóit! A szlovén női labdarúgó válogatott több mint 3000 néző előtt először játszott a Stožicei sportparkban. Sasa Kolman csapatának az utolsó mérkőzésén tegnap le kellett volna győznie a világranglista harmadik helyezett Németországot, ha el akarta kerülni az utolsó helyet és a B-ligába való kiesést. A szlovén női labdarúgó válogatott bravúrja azonban elmaradt, 2-0-ra kikapott. Mateja Zver így értékelt. Sajnálhatjuk a történteket, ahelyett, hogy az első fél időben egy gólos előnyt szerezzünk, hátrányba kerültünk. Voltak szép helyzeteink, amiket értékesíteni kellett volna, de ilyen a futball, ha nem adsz, kapsz. Ennek ellenére büszkék lehetünk, hiszen szemnek is szép, kombinatív, rövid passzokra, elmozdításokra, területnyitásokra épülő játékot mutattunk Németország ellen, mely a világ legjobb három válogatottja között van. A szlovén női válogatott számára az A-liga csak pozitívumot hozott, annak értelmében, hogy játékminőségben, csapategységben nagyot léptek az erős mérkőzéseken szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Hiányzott azonban a hatékonyság, hogy megtartsák státuszukat a legmagasabb minőségi mezőnyben. De a találkozó mutatott fejlődés, a küzdeni akarás és az összeszokottság biztató, pozitív jövőképet vetít előre, nyilatkozta Lára Prásnikár.
2: Myslím, da je celotna teneka Liga A bila nek res pozitivnega za nas. Zlo smo zrasli kot ekipa, veliko novih izkušenj, veliko težkih tekem, kar nam je mogoče manjkalo, da bi se lahko obdržali v tej ligi, ampak mislim, da je to sam spodbuda za naprej. No.
1: Sasa Kolman, szövetségi kapitány, pedig a következőket hangoztatta.
3: Tisti dan, ko se bom sporjaznil s porazom, mislim, da dan, ko moram nehati se ukvarjati z nogometom.
4: Aznap, amikor elfogadom a vereséget, abba kell hagynom a futballal való foglalkozást. A közelmúltban felidéztem 2024 áprilisát, amikor Moldávia ellen játszottunk a Zsák pályán a C-ligában. Nagy nehézségek közepette nyertünk, de csak 2-0-ra. Két év után a Stožicei sportparkban játszunk a VB cím megszerzésére esélyes Németország ellen. Az első 40 perc kiváló előadása után mit is mondjak? Sok lehetőségünk volt a gólszerzésre. Lehetett volna egy vagy két gólos vezetés is. De a 2-0-ás vereség mégis azt mutatta, hogy Németország női futballjának minőségi jellemzői magasabb szinten vannak. Jobbak nálunk, ezt el kell ismerni. Azonban nem csak e mérkőzést kell nagyító alá vennünk. Inkább az utat, amit idáig megtettünk, és ami biztató a jövőre nézve.
3: Ne smemo gledati na to tekmo, moramo gledati na to pot, ki smo jo prehodili do danes in sigurno za naprej je veliko optimizma.
1: Annak ellenére, hogy a csoport utolsó helyén végeztek, a szlovén női labdarúgó válogatottnak még mindig van esélye a világbajnokságon való részvételre. A pótselejtezők sorsolására június 18-án kerül sor, a küzdelmek idén októberben folytatódnak. A világbajnokságot Brazíliában rendezik 2027. június 24-e és július 25-e között. A 2023-ashoz hasonlóan 32 nemzeti csapat vesz részt a tornán. A címvédő Spanyolország. A magyar női labdarúgó válogatott pedig sorozatban az 5. mérkőzését is megnyerte, a 6. fordulóban 6-1-re legyőzte Andorát és veretlen maradt a világbajnoki selejtezőkön, 6 mérkőzésen 16 pontot szerezve, 21-2-es gólkülönbséggel végzett csoportja élén. Nagy potenciál van a társaságban, visszakerültünk a B-ligába, ahová valók vagyunk, és szintet kell lépnünk, mert erősebb ellenfelek várnak ránk, nyilatkozta az MLS honlapjának Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. Hazai terepen folytatjuk, mégpedig szabadidős sporttal, a Lendva községi sportjátékok keret. Ízben kapott helyet a sportjátékokon. A kettes számú kétnyelvű általános iskola csapata épp hogy befejezte az első meccsét, amikor Tanya Tratnyek megbízott igazgatót megszólaltattuk, aki az árnyékot kereste velünk együtt.
5: Odločili smo se, da bomo sodelovali predvsem zato, ker radi sodelujemo na občin.

0: Kemény küzdelem volt, tehát minden pontért megdolgoztatok.
1: Küzdeni kell, de a végén fontos, hogy jól érezzünk magunkat.
0: Ki hívott meg a csapatba?
1: A lendvai röplabdás csapat, lányok hívtak, hogyha...

ahogyan ő az emlékezetben élt. Ugyanis ez egy nagyon színes és nagyon ellentmondásos kép. De nagyon más az emlékezete Attilának Olaszországban, Franciaországban vagy Németországban.

Hát ugye itt egy nagyon sokrétű dologról beszélünk, tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy a magyarok a keleti pusztánkról, a honfoglaló magyar törzsek a keleti pusztánkról milyen tudást hoztak magukkal Attiláról. Azt valószínűsíti a kutatás, hogy a magyarok, bocsánat, a magyarokat még megelőző törzsek, tehát még a hét magyar előtti törzsek, azok valamikor 400 évvel korábban részesei lehettek az Attila birodalmának. Máshogy nem lehet történetet. De ugye erre konkrét adatunk nincsen. A másik dolog az, hogy azok az elemek, amelyeket a magyarok, a magyar krónikák, Kézai Simontól kezdve, Túrócin keresztül, Attilához kötnek, ezek többnyire a nyugat-európai vagy európai kereszténységnek a legendás elemei. Ebbe beletartozik mondjuk a Szent Orsolya legendája, a Szent Orsolya és a 11 000 szűznek a lemészállása a Rajnánál. Ennek Magyarországon is van kultusza. Erről tanúskodik számtalan Magyarországon előkerült ereklyetartó és festmény. Ilyen mondjuk az Akvilájának az ostroma, ilyen a katalónumi csata, amit a Túróci krónikában és mondjuk a Bonfinin is kiemelt helyet kap. Ilyen tulajdonképpen a Leopápával való találkozása Attilának és a visszafordulás, tehát a rómának a nem megosromlása. Ezek tulajdonképpen a nyugati emlékezetnek a készletei. Ilyen az, hogy Isten ostorának nevezik. Ugye Attilát a saját korában nem nevezik az Isten ostorának. Tehát ez nem egy 5. századi jelző, hanem később, 120 évvel később Szeviai Szent Izidor nevezi először Attilát az Isten ostorának. De ez az általános nézet. Ugye ezt a nyugati egyháznak a szentjei, a nagy teológusai így állítják, ezeket írják meg. Most ez alól nyilvánvalóan Magyarország sem vonhatja ki magát. Tehát attól kezdve, hogy Magyarország csatlakozik a kereszténységhez, hogy csatlakozik a nyugati egyházhoz, hát el kell fogadnia annak a gondolkodását. Tehát ebben a gondolkodásban Attila tulajdonképpen egy érdekes figura, mert hogy démoni és kegyetlen és pusztító, világpusztító, de ugyanakkor, és ez fontos hangsúlyozni, Attilát nem a sátán küldte a korabeli, ahogy tudom, a 7., 8. és későbbi századi keresztény teológia szerint nem a sátán küldte a földre, hanem az Isten. Ő Istent képvisel, az isteni akaratot képviseli. Ennek következtében ugye itt már kicsit ellenmondás a dolog, tehát hogy bármennyire is démoni, mégis az isteni rendben egy fontos funkciót tölt be. Na most a magyarok ugye ezt kezdik el hangsúlyozni. Igen, lehet, hogy kegyetlen volt, lehet, hogy pusztította a világot, lehet, hogy neki köszönhető a római birodalom, legalábbis a nyugat-római birodalom bukása, de mindez valami isteni gondoskodásból történik, valami isteni szándék alapján történik. És ez tulajdonképpen ez egy fontos eleme a kora középkori magyar gondolkodásnak is. A későbbiekben persze ez egyre jobban változik, és egyre pozitívabb alakot fog magára ölteni Attila a magyar emlékezetben.

A kiállítás ez egy, arra akarja késztetni a látogatót, hogy nézzen szembe a saját gondolkodásával. Ez mindig nehéz, tehát amikor azt akarjuk valakinek mondani, hogy gondolkodj el azon, hogy te miért gondolod azt, vagy miért gondolod ezt, és hogyan és miért gondolod azt, ez mindig egy komoly kihívás. Azt szeretnénk elérni, hogy a látogatók gondolkodjanak el a saját pozíciójukon, a saját viszonyukon, Attilához és a Attila Hun királyságához. És ugye az egyik fontos dolog, ami ezek után, amit a kiállításnak a mondjuk a üzenetei közé tartozik, az, hogy ugyan a 19. századtól kezdve a modern nyelvtudomány és a modern történettudomány, vagy kritikai történettudomány és a modern régészettudomány az nem állítja azt, hogy közvetlen rokonság lenne a hunok és a magyarok között. Tehát nyelvileg azt mondják, hogy nem valószínű, és azt mondja a nemzetközi nyelvtudomány most már 200 éve. Azt állítják, hogy genetikailag, úgy az archogenetika az egy friss tudomány, de még nem produkált olyan eredményt, ami azt mondta volna, hogy a honfoglaló magyarok azok több mint 50%

százalékban, azonosok a genetikailag a hunokkal, 1-2%-ot mond. 1-2%-ot, 1-3%-ot mondanak. És azért tegyük hozzá, hogy a honfoglaló magyarság az egész Kárpát-medencei lakosságnak talán 10-15%-át tette ki. Tehát a középkori Magyarországnak 10-15%-a volt az örököse a keletről bevándorló magyarokkal. Miközben a nyelvüket megtanulták, és a nevüket fölvették, és a gondolkodásukban is nagyon sok minden hasonlóan váltak, de hogy ez is már egy komplikált kérdés. Viszont a helyzetben azt sem lehet tartani, mert miközben mondom, a modern tudomány számos esetben cáfolja a hun-magyar azonosságot. Nem csak a magyarországi tudomány, a nemzetközi tudomány is. És azért cáfolja, mert hogy amit mondtam, ez a nyelvészeti, meg a genetikai és a kritikai történetírásnak, a krónikáknak az elemzése a kapcsán, meg hát ez a 450 év, ami a két nép között van. De másfelől viszont a magyarokat azokat 800 éven vagy 1000 éven keresztül hunoknak tartották. És a magyarok is a hunok leszármazottanak tartották magukat legalább 800 éven keresztül. Azért mondjuk, hogy legalább, mert 800 éve a Kézai Simon óta bizonyíthatóan. Lehet, hogy korábban is, csak arra nem nagyon van írásos nyoma. A Kézai Simontól bizonyíthatóan a hunok leszármazottanak tartották magukat, tehát valójában van közünk a hunokhoz. És itt jön a harmadik állítás a kiállításnak, a harmadik üzenete. És a harmadik üzenete pedig az, hogy valójában a nemzeti identitásunk az egy nagyon nagy mértékben egy érzelmi kérdés. Tehát nem tudjuk kidobni az örökségünkből a hunokkal való tulajdonképpen vélt azonosságot, vagy a hunokkal való azonosítást, mert olyan hosszú időn keresztül tartott ez, olyan mélyen része a kultúránknak, a művészetünknek, a történeti emlékezetünknek, a történeti gondolkodásunknak, a magyar identitásnak és a többi, hogy tulajdonképpen nem tudjuk ezt kidobni, és nem is szabad. De másfelől, mivel az identitásod egy érzelmi kérdés, hogyha most valaki hunnak akarja magát érezni, hát tegye.

magyarországi attila kultusznak is különféle hullámai vannak. Tehát az, amit ma úgy érzékelünk, hogy örökkön örökké úgy volt, az nem túl valószínű, és azért nem valószínű, mert nem volt neki emlékműve, és nem volt neki szobra. Azért nem valószínű, mert az Attila névadás, azt valójában csak a 20. századnak az utolsó évszázadaitől lett gyakori. Néha volt a 18-19 évben nagyon ritkán, a 20. elején még mindig nagyon ritkán volt. Ugye József Attila leírja azt, hogy mikor ő falura került nevelőszülőkhöz, akkor azok közölték fel, hogy olyan név, hogy Attila nincsen. Ezért kisfiam által Pistán, a fogunk téged szólítani. Ő meg összeomlott, hogy még a nevét is elveszik. Tehát az egyszerű magyar paraszt öcsödön azt mondta, hogy Attila név nem létezik, ez 920-as évek vége. Ha? Tehát valójában

szabadságunkat is, nem fizetünk adót, nem visznek minket katonának. Csak az országot kell megvédenünk, hogy az országot kívülre támadás éri. Rendelkezünk a földjeinkkel, és rendelkezünk a birtokaikkal. Azért nem lehet minket letartóztatni bírósági ítélet nélkül, és a többi, és a többi. Tehát ők egy alkotmányos védelemben voltak, ez a parassága nem volt jellemző. Ugye ennek az volt a mitikus eleje, vagy mitikus magyarázata, amíg a Kézaitól kezdve, de a Verbőci István a hármas könyvben ezt megerősíti, hogy minden hun és magyar valamikor szabad és fegyverforgató férfi volt. Igen, ám az egyik hadjáratnál a nép egy része azt mondta, hogy nem akar elmenni háborúzni. Mire a másik része azt mondta, hogy jó, nem jöttök el, de akkor mostantól kezdve ti és az összes leszármazottatok örökös szolgaságra lesz vetve. Ezzel magyarázták meg a jobbágyságnak az eredetét és a létét. Kézzel Simon a 13. század végén, Verbőci István a 15. század elején. Ettől kezdve folyamatosan benne volt a magyar gondolkodásban, és ezek után ugye mondja magáról azt a nemesség, hogy ez kítjai, magyarán szitja, a para soha nem szitja. Lehet, hogy ugyanúgy magyarul beszél, mint ő, de az nem tud szitja lenni, mert a szitjának az az egésznek a lényeg, hogy ő a nemes, ő a szabad, fegyverfogató, nem adózó és a többi ember. Tehát ott eleve volt benne egy törés. Na most tulajdonképpen ez a sok minden összetevője okozza azt, hogy valójában nem láttuk itt kontinus Attila kultuszt, de ez nem olyan meglepő. Nem olyan meglepő ez. Mit mondjak, a legtöbb európai királyságban nem látunk ilyen kontinuus kultuszokat, a korai, vagy késő ókori és a kora középkori uralkodók és a középkori és a korai kornak az évszázadai között. Tehát azért ez egy hatalmas időszakról beszélünk, 1600 év választ minket Attiláról, minden más azóta, és nyilván Attilának az egyik fontossága a magyar gondolkodásban, a magyar történeti emlékezetben az, hogy mégiscsak hozzájárult ahhoz, hogy a Római Birodalom az megbukjon. Tehát ezáltal valójában a magyar történelem össze van kapcsolva az ókor történelmével és Róma történelmével, amit nagyon sok nemzet nem tud elmondani magáról Európában.

Attiláról és arról, hogy csak a Hunbirodalomról valójában nagyon kevés korabeli forrás van. Ez relatíve mégis sok. Tehát az összes többi ebben a korszakban élő különféle barbár vezérről, mondjuk a Geiserikről, a Teoderikről, a Talarikról, tulajdonképpen kevesebb beszámol a rendelkezésre, mint az Attiláról, de az Attiláról is kevés. Viszonylagosan kevés. Tehát van az úgynevezett Gaul krónikának egy mondatos bejegyzése. Egy-egy dolog, ami Galliában történik. Ez nem túl sok. Van a Leó pápa titkárának van egy pár mondata, ami viszont át akarja alakítani az emlékezetet, mert a pápát akarja megemelni, Róma püspökét akarja megemelni ebben a tárgyalás sorozatban, vagy tárgyaláson, amit Attilával folytattak. Azonban Attila kapcsán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy volt egy bizánci diplomata Priscos. Közismert nevén Priscos rétor, aki diplomáciai küldöttségben járt a hunok udvarában itt a Kárpát-medencében, valahol a Tisza mentén, és találkozott az Attilával, bemutatták neki, innen tudjuk, hogy a nevét úgy ejtette, hogy két T1-jel, mert így írta a Priscos görög betűkkel, két T1-jel, Attila, ami nem olyan, mint a mostani magyar ejtés, de ettől még ugye ilyen az élet. És ő egy részletes beszámolót adott a tapasztalatairól. A probléma az a Priscosszal, hogy elveszett a műve. Összefoglalja ezt a művet Konstantin Porfirogenetos császár. Ez egy olyan 500 évvel a mű megszületése után történik, vagy 430-450 évvel a Priscos leírása után történik. Ez egy 8 kötetes mű volt a Priscosé. És belerakják egy nagyobb császári kompendiumban, amit többször másolnak, csak pekjünkre mindegyik elveszik. Az utolsó az 1630-as években veszik el Spanyolországban, a király udvarban. Ott leég a könyvtár, és el is elpusztul vele. Most abban rendelkezünk a Priscosból ennek következtében, ezek átiratok, töredékek és átiratok. Na most ezekben a töredékekből és az átiratokból rakta össze a filológia hatalmas munkával azokat az oldalakat, amiket a Priscosnak az Attila udvarában tett látogatásáról szólnak, vagy úgy gondoljuk, ezek arról szólnak. Hát ő a központi forrás. Most ehhez képest mindenki későbbi. A Jordánész, aki gyakorlatilag gót ember volt, és ugye nagyon művelt volt, és de elég elfogult

volt a gótok javára. Az ő, hogy hívják, a kommentárjain keresztül ismerjük például a Priskoszt. Ő egy következő forrás, de ő már 70 éve későbbi. Ő még beszélhetett olyanokkal, akik szemtanúk voltak. Ezt nem tudjuk, de azértben azt tudjuk, hogy, hogy ott lazában viszont. Tehát más az, mikor valaki ott van az udvarban, találkozik velük, beszél velük, és megint más, mikor valaki 70 év múlva mond el akár sztorikat. Ugye? Tehát azért az... igen. Na, tehát, és aztán utána jönnek, hogy erre az alapforrásra, tehát a Priskoszra épül az összes többi, de ugye itt ez egy nagyon komplikált dolog, mert hogy valójában a 7. századtól meginduló krónikai irodalmakban ott nagyon, ez egy irodalmi műfaj, ott nagyon merész állítások vannak, tehát a frankok azok minden további nélkül, a Túri Gergelytől kezdve másokon keresztül azt állítják, hogy ők a trójaiak leszármazottai, ugyanúgy, mint a rómaiak. Csak ők nem a, hogy hívják, az Éneásztól származnak, hanem Antenor nevű trójai őstől. A 12. századnak a végén egy észak-franciaországi apát a normannokat is a trójaiaktól eredezteti. Az ottomán törökök a trójaiaktól eredeztetik magukat egyébként ebben a korszakban, és ez főhúzódik egészen a 17.-18. századig. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, és ezek más rugóra járnak, mint ahogy mi gondolnánk.

Ugye korábban is jellemző volt, hogy különféle germán csoportok beköltöztek a birodalomba. Jobbára mondjuk a hunok elől menekülvén, vagy mások elől menekülvén. Itt a különbség most az lesz, hogy korábban a germán törzsek nem voltak olyan szinten összeszervezettek, mint Attilát követően, tehát úgy tűnik, mint az Attilának és a Hunbirodalomnak az államszervezete, az átalakítja a gondolkodást. Ez vonatkozik az adógyűjtésre, vonatkozik a katonai kíséretnek a kiemelt jellegére, vonatkozik a katonai kíséretnek a soknyelvű, soknemzetiségű mivoltára, vonatkozik magára a vazalitásnak a viszonyára. Hogyha nekem van egy főemberem, annak lehetnek alembereid, azok hozzám is hülyek. És így megy tovább a rendszer. Tehát ezeket úgy tűnik, hogy ezeknek az átalakulásában a germán kíséretnek, a germán is volt kíséret, ilyen katonai kíséret, de ezekben a hunok hatása úgy tűnik, hogy döntő. Ugye ez mégiscsak úgy nagyjából Rajnától, Donig, vagy talán a Volgáig tartó birodalom volt, tehát itt egy nagyon nagy perspektíva is volt. Tehát értem, hogy azon kívül, hogy a katonai szervezés, meg a hadszervezés, meg az államszervezés átalakul, ugye a horizontja nagyon széles ezeknek a nomád birodalmaknak, az Attila birodalmának nagyon széles, tehát ők képesek a Tisza vidékéről egybe látni a nyugat-római birodalmat, a kelet-római birodalmat, a Kaukázus vidékét, a perzsákat, és még egyébként a ezét is, a Afganisztán és Tadzsikisztánnak az előhegyét is, és akkor egy rendszerben képesek értelmezni, hogy mi történik. Ez nyilván híreknek kell mozognia, lovasok jönnek-mennek, tudás jön-megy, de hogy egyszer más a horizontjuk, és valószínűleg ez is hozzájárult ennek az egész hatalmas változásnak a előrehaladására.

Véres kező pusztító, bölcs és igazságos állam alapító. Attila a hun uralkodó rendkívül sokszínű megítéléssel rávilágít arra, hogy a történelmi kultuszok ritkán épülnek objektív tényekre. A hozzá kapcsolódó legendák jól igazolják, hogy a kultuszteremtés elsődleges célja nem a múlt pontos dokumentálása. A cél főként egy adott kor politikai, ideológiai és nemzetépítő igényeinek a kiszolgálása. Ebből fakadóan a kultuszok legfőbb tanúsága az, hogy a történelmi alakok emlékezete mindig képlékeny, hiszen a mindenkori utókor saját félelmeit, vágyait és identitás keresését vetíti ki rájuk. Kedves hallgatóink, tehát csak figyelmesen a kultuszokkal. Magam is szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam, Torma Robert nevében is búcsúzom Önöktől. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

ki a kocsba zár.

kérdezni, csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznél.